A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar csodás hétfő hajnalt kívánok, és fantasztikus hétkezdés mindenkinek. Külön köszöntöm a Tünde nevű hallgatóinkat, akik ma ünneplik a névnapjukat. Nekik, és persze a születésnaposoknak is egy hatalmas virtuális csokorral küldök a kedvenc dalokból. Június 1-ével nem csak a nyár indul el hivatalosan, de hoztam már a két igazi kávé mellé való értekességet is, amivel azonnal fel lehet dobni a hajnali beszélgetést a kollégákkal. Az egyik például, hogy ígyunk sok-sok tejet, mert hogy ma van a tej világnapja, bár nálunk Magyarországon már egészen korán 1957 óta hagyomány a köszöntése, az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete, a FAO végül 2001-ben tette meg hivatalosan június 1-jét a tej nemzetközi ünnepnapjává, szóval egy finom, habos tejes kávé vagy kakaó kötelező elemei a mai napnak. Aztán 115 éves a magyar filmgyártás mérföldköve, pontosan ezen a napon alakult meg a legelső hazai filmvállalat, a Hunnia Biográf Társaság. A dolog érdekessége, hogy a filmgyárat a Víg Színház mellék üzemágaként hozták létre itt Budapesten, a mai Pannónia és Radnóti Miklós utca kereszteződésében.

megszületésénél. Gondoltad volna, hogy ettől a Sarki stúdiótól indult el a nagyszabású hazai mozi történelem? Na hát, indítsuk el a hetet pörgősen, és ne felejtsd, hogy hidratáljuk magunkat, ne csak tejjel azért természetesen. Most pedig érkeznek szépen sorban a kedvencek a Petőfire. Bihar Rolanddal megyünk tovább. Ez a Köszönd magadnak.

A lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Rádiókafé Rádió, ahol minden magyar. Nagyon úgy tűnik, hogy nem árt egy megbízható esernyőt vagy esőkabátot is bekészítenünk a mai napra, mert hogy záporokkal, zivatarokkal és meglehetősen szeles idővel indul a hét. Ma sok felhő lesz majd felettünk, és sajnos csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy érkező hidegfront miatt több hullámban is számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként ráadásul hevesebb viharok is kialakulhatnak, amiket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretnek. Emellett sok felé lesz majd élénk, erős a szél is. A hűvösebb front ellenére azért fázni nem fogunk. A hajnali 18 fok után napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Közlekedj nagyon óvatosan a vizes utakon. Most pedig jöhet egy újabb kis zenei csemege a Petőfire a hétfő hajnalunkban. Itt a Kontraszt és az Éberálló.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítunk egy újabb órát a hétfő hajnalból, itt a Petőfi. Június 1-e van, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A következő percekben pedig találkozhatsz majd a Mayfly-jal, hozom a Nova Prospect csapatát is, szóval a húrok közé csapunk, de előbb a felvidéki jazzlanddel indulunk el, ez a Nyílik a virág.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha rendszeresen követed a hazai tehetségkutatókat, akkor Cibi Norbi neve biztosan ismerősen cseng számodra. Ő volt az, aki a Rising Star legelső szériájában egészen a döntőig menetelt, és végül a második helyen zárta a hatalmas menetelést. Norbi pontosan ezzel a megállíthatatlan energiával vágott neki a dal 2026-os évadának is. A verseny zenéje pedig nem csak zeneileg, de az üzenetét tekintve is azonnal betalált. A Hazatalálsz ugyanis egy igazi lélekemelő motivációs fröccs a mindennapokra. A zene emlékeztet arra, hogy mindegy, milyen nehéznek tűnik a jelen pillanat, vagy mekkora a krízisben érzed éppen magad, csak meg kell találnunk azt a szilárd pontot, ahol megvethetjük a lábunkat, hogy onnan újult erővel elrugaszkodva elérhessük a kitűzött céljainkat. A legfontosabb pedig, hogy egyszerűen merni kell megtenni azt a bizonyos első lépést. Ha neked is jól jönne most egy kis extra bátorítás és lendület, akkor figyelj nagyon, mert hogy érkezik Cibi Norbi, és a Hazatalálsz, itt a Petőfin.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Mi

0: meg szex!
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Láttunk már jó barátokat, házaspárokat, sőt testvéreket is együtt zenekart alapítani, de a következő felállás még ezen is csavar egyet. Képzeld el azt a családi ebédet, ahol a gőzölgő húsleves és a rántott hús felett nem a szokásos témák kerülnek elő, hanem az, hogy éppen milyen zenét kellene összerakni. A most érkező duónk tagjai ugyanis sógor-sógornő kapcsolatban állnak egymással. Egy igazi hazai elektronikus zenei gyöngyszem következik, akikre nagyon érdemes odafigyelni. Jön Kramer Veronika és Szabolcs formációja. Ez a Bulbs és a Tell Me itt a Petőfi.

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricet. Persze sokszor egy mosás is megteszi,

0: a lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vészeljük át együtt a hétkezdés legnehezebb pillanatait itt a Petőfin, rengeteg jó hazai zenével, különlegességgel. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, június 1-e van, hétfő, mindjárt jön az Unisex, itt lesz a Milyen Feri is, de a kezdés a KFT újdonságáé, ez a Nem Ennyi Áll.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar így a hajnali órákban keresnél egy olyan dalt, ami megmozgatja azért a csípődet, vagy éppen a lábadat egy picit, de közben a szövege is tartogat mélyebb gondolatokat. Na akkor most figyelj, mert hogy a diszkó dráma receptje pontosan ez. Fogták a dögös, lüktető funkit, összerázták a klasszikus tánc parketre való diszkóval, és az egészet gyakorlatilag megkoronázták egy jó adag fülbemászó poppal. Na ez a zenei koktél egyébként nem csak a felhőtlen bulizásról szól, hanem kifejezetten milyen szántó gondolatokat is azért belecsempésztek. Nem véletlen, hogy ezzel az energiával az idei évben a dalszínpadát és a közönséget is teljesen meghódították. Jön a diszkó dráma Petőfire hétfőn hajnalban, ez a Senki Más.

0: megfogadtam már.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A hétfő hajnalunkban pedig egy szlovákiai magyar hölgyel, Takács Noémivel megyünk tovább, aki ismerős lett, mert ő többször ott volt már a Dal színpadán. A Hablány című zenéről azt mondta, szeretne támaszt nyújtani és rávilágítani arra, hogy a zene segíthet az elmúlás feldolgozásában. Ezt saját tapasztalatából is mondja, legyen szó örömről vagy bánatról, a zene mindig ott van vele. A Noémó jön és a Hablány itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nagy dózisban szólnak a hazai kedvencek hétfőn hajnalban is, a június és a hét beindításához. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő percekben majd a Maxi Sunnal és Szekeres Andrással is találkozhatsz, de most a Pink and the Panthers-szel kezdünk. Ez a Sodor a szél.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Hauber Zsolt és a Good Life, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ezen a héten is minden hétköznap hallhatsz élő stúdió koncerteket itt nálunk. Mákatához a mai napon Ignác Bálint érkezik majd 13 órától, de holnap a Fischer Norbi akusztikkal is találkozhatsz. Szerdán majd itt lesz az Edgar, csütörtökön a Semmi zenekar, pénteken pedig a Brumikó, úgyhogy ezen a héten is lesz miből válogatni. Na, a stúdió koncerteket élőben hallgathatod itt a Petőfin, illetve láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Ébredezzünk együtt hazai kedvencekkel, különlegességekkel, a folytatás Dori Mocié, ez már is a Suzi.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Szerintem örülünk annak, ha azt mondom, jön egy kis eső, záporokra, zivatarokra számíthatunk, ráfér a természetre. Majd egyébként sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap, és ugye az érkező hidegfront hatására több hullámban is jöhetnek az esők, helyenként ráadásul hevesebb viharok is kialakulhatnak. Ez felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kísérhetik, emellett sokfelé lesz majd erős a szél. A hűvös front ellenére azért fázni nem fogunk, a hajnali 18 fok után napközben 26 fok környékén alakulnak a hőmérsékletek. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy figyelj nagyon oda a vizes utakon, mert hogy sok ilyen majd csúszhat, úgyhogy óvatosan az autóval, biciklivel, rollerrel, bármivel, amivel közlekedsz. De azt is kívánom, hogy legyen nagyon szép a hétindításod, és hallgassunk együtt szuper hazai zenéket itt a Petőfin. Az Aporos Eccel megyünk már is tovább, ez a többé nem.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ugorjunk neki a nyárnak, a júniusnak és a hétnek a legjobb hazai zenékkel. Habóczki Máté kíséri már a következő óráidat. A mikrofonnál pedig Megyesi Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a napod, és ha teheted, akkor hallgasd a Petőfit. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult időre számíthatunk ma, nem mond le a köztársasági elnök. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-ason Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnámény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán jelentette be, hogy ma reggel felkeresi az államfőt. Kiáll Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett a Fidesz. A párt szerint a miniszterelnök alkotmány ellenesen támadja az államfőt. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több 10 000 okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy újabb 5 000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok 2026. június 1-én hétfőn. Beléptünk tehát az idei nyárba, úgyhogy elő a napszemüvegekkel, a Carson Comával, Jude Law-val pedig már is jön a szemüveg.
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ma Ignácé, azaz Ignác Bálinté a lehetőség. Egy fiatal feltörekvő előadó, mindössze 23 éves, aki tavaly végzett a Kőbányai Zenei Stúdióban. Elsősorban a popzene és a szórakoztató műfaj területén mozog, saját dalai mellett pedig gyakran ad elő feldolgozásokat is. Új dala Várnék rád viszont nemrég jelent meg, ebben egy sokkal személyesebb és érzelmesebb oldalát mutatja meg. A fiatal előadó nem csak énekli, hanem maga is írja a dalokat. Nemrég a Petőfi TV-nek is mesélt, többek között arról, hogy hogyan születik nála egy szerelmes dal, és hogy hogyan építi a saját zenei útját. Hát alig, hanem délután majd nálunk is mesél mindenről. És sok minden másról, Nomek zenél 5 dallal készül, a koncertet 13 órától láthatod is Facebook oldalunkon, valamint YouTube csatornánkon. Most pedig a Kis Pál és a Borz csapatával megyünk tovább. Csillag vagy fecske, ez segíti a hétfő reggeli ébredést. Itt a Petőfi.

0: Kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, június 1-e van. Épp ma lenne 100 éves az egyetemes filmtörténet ikonikus csillaga, Marilyn Monroe. A Duna tematikus filmsorozattal tiszteleg a legendás színésznő előtt. Június 6-án szombat este majd 19:40-től láthatod a Van, aki forrón szereti című klasszikust. A minden idők egyik legsikeresebb és legnépszerűbb hollywoodi filmjátékában Monroe mellett Tony Curtis és Jack Lemmon látható. Egyébként magyar centenárium is adódik a mai napra. 100 éve született Vasadi Péter, Kossuth és József Attila díjas író, költő, a nemzet művésze. Digitalizált életművének és verseinek jelentős részét ingyenesen megtalálod a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán. Nálunk pedig a folytatásban megtalálod a legfrissebb híreket, hiszen fél hét van, aztán pedig vár ránk a konyha csapata és a mindig idebent a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult időre számíthatunk ma, nem mond le a köztársasági elnök. Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-ás között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Éjfélkor lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ma reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Súlyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét. Az államfő ezt egy videóban jelentette be. Súlyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
4: Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. A fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
3: Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt írta, Súlyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. Bocsánat kérés helyett, írta Magyar Péter. A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, nem a kormánynak van köztársaság, társasági elnöke, hanem a nemzetnek. Rétvári Bence kiemelte, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Hozzátette, Magyar Péter csak az általa kinevezett embereket tűri meg a pártjában, a kormányában és az országban is. Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár bővítését. A politikus azt is elmondta, hogy szeptemberben állhat fel az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket.
5: Milliárdos büntetésekkel szembesülhetnek, és lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőnek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket, a legesleg végső szankció pedig, hogy bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
3: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új, megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Hozzátette, ez több nap- és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Jóvá hagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV-volán menetrendet, amely június 20-ától lép életbe. Vitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetenként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel rá figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek.
6: Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a KIVÁ-nál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
3: Drágulnak a szolgáltatások júliustól, díjat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége, a biztosdöntés.hu számításai szerint, mondta Tóth Levente, a portál vezető elemzője.
7: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
3: Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a dohányzás elleni világnapon az Egészségügyi Világszervezet. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője. Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a károsanyag tartalma, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
8: Emelkedik különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok fele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, elvbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékokban jóval magasabb nikotin tartalomban, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesben is találtak nikotint.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Borult, esős idővel kezdődik a hét. Ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Kettős vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében a Tatabánya, amely az észak-macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes a magyar válogatott Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Simán nyert a bajnokság első négy helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi pedig 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes három mérkőzésen rendezte le a párharcot. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, mivel szintén csak a ráadásban 3-2-re verte Kanadát. Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti, nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves játékos. Búcsúzott Stoller Fanny az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok nyolcad döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntőrövidítésben kapott ki a francia nyílt teniszbajnokságon. A vasárnapi első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Révész Racing címvédő versenyzője a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idénynyitó olaszországi hétvégéjén. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Magyar Zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogyan, bár

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk már is. Már a múlt héten is említettem, hogy a 4-es számú főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza hídon munkálatok miatt félpályás lezárás került bevezetésre. Ez a mai naptól érvényes, várhatóan egy hónapon át, ennek során pedig jelzőlámpás forgalom irányítás lesz érvényben. Tekintettel a beavatkozással érintett útszakasz hálózati szerepkörére, a munkálatok ideje alatt torlódásra kell számítani. Mától tehát így lehet kalkulálni a 4-esen. Várhatóan egyébként június 12-én, 13-án éjszaka teljes lezárás is lesz. Jó utat kívánok bármerre jársz, a tündéknek pedig nagyon-nagyon boldog névnapot kívánhatunk, hiszen ők ünnepelnek ma. Isten éltesse őket. A következő órát majd Azaria indítja, jön az Introvertáddal, hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
8: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
9: A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
14: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
14: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
14: a Petőfi Rádióban.
15: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek. Tolle Elsel 2,8%-os dobozos tej, egyes Lace chipsek és egyes kempingkör dobozos sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
16: Borult időre számíthatunk ma. Nem mond le a köztársasági elnök, motorosokat ellenőriz mától a rendőrség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Az M3-ason burkolat felújítás zajlik Gyöngyös térségében, a 65-ös és a 75-ös kilométer között, a Vásáros Námény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
16: Reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végén távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése, az ülés kora délután kezdődik. Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Hívta fel rá a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg. Őket kórházba vitték. A cserendőrség az autó szerint az autó megcsúszhatott a vizes úton, áttért a szemközti sávba, és úgy ütközött a busszal. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését nézik majd. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
14: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kívánok, elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. június 1-én hétfőn mindjárt a hősképzésre is kitekintünk, ami a nyári szünetre egy jó kis lehetőség a fiataloknak, de most vár ránk Azaria és az introvertált dal.
14: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Július 1-e van, naptár szerint beléptünk a nyárba, és az időjárás is megmutatta már a nyárias arcát az elmúlt hetekben. A nyári szünetre sem kell sokat várni, ezen kívül még 2 hét, és itt is van. A szünidőben pedig az Országos Mentőszolgálat is hasznos időtöltésre hívja, várja az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalokat a Hősképzés Plusz programmal. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A 2-3 órás programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki, úgyhogy komplex ismeretek.

műveletekre tehetnek szert a jelentkező fiatalok. A pontos helyszíneket, időpontokat, tudnivalókat megtalálod a mentők.hu/hősképzés+ oldalon. Érdemes ismerkedni ezekkel a dolgokkal is, hiszen nagyon-nagyon hasznosak lehetnek. Sose lehet tudni, mikor jön jól egy-egy ilyen fajta megszerzett ismeret. Persze a legjobb az, hogyha aztán nincs rá szükség. A magyar kedvencekre viszont nagyon is szükség van a mindennapokban. A hétfőnket a felső 10 000 segíti tovább. Ez az ugyanolyan nap, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Június 1-e van, ez a szülők nemzetközi napja, úgyhogy minden szülőtársamat ezúton is szeretettel köszöntöm. 2012 óta van egyébként a szülőknek hivatalos világnapja. Ennek célja, hogy elismerje a szülők önzetlen elkötelezettségét és élethosszig tartó áldozatvállalását gyermekeik nevelésében és jólétének biztosításában, és hangsúlyozza a család fontosságát, hiszen ez társadalmunk alapvető egysége. Hogyha nyáron utazol, és akár már te viszed a szüleidet valamerre, akkor az utasbiztosításukról ne feledkezz meg, no meg a sajátodról sem természetesen. Erről mindjárt bővebben. Most viszont jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30, aztán a Kovalszki meg a Vega csapata vár ránk, akik júniusban ott lesznek Zsigárdon, Marcellházán, Vámospécsen és Bordányban is. 15 millióból egy, ezzel megyünk tovább a hírek után. Mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult időre számíthatunk ma, nem mond le a köztársasági elnök. Egyre nehezebb lakáshoz jutni a nagyvárosokban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Megélénkült a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást jeleztek az M1-esen Bicske és Biatorbágy, az M3-ason 60 és Bak között, valamint az M0-ás csomóponttól a főváros felé. Egyre több az autó az M2-esen Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre közelében, a Csepel-sziget útjain, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében, jelentette be közösségi oldalán a Közlekedési és Beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt szinte megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik, délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hogyha tervezgeted már a nyári utazásokat is, akár a nyári szünetre, akkor nem árt, hogyha a megfelelő biztosítást is betervezed mellé. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást vagy akár légijárattal kapcsolatos térítéseket is kaphatsz. Hogyha autóval utazol, akkor természetesen elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősség biztosítás, a zöld kártya pedig már digitális képként is érvényes, sőt, a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem muszáj elvinni. A rendszámegyezmény részesei az Európai Gazdasági Térség tagországai, továbbá Andorra, Svájc, Szerbia, Montenegró, illetve az Egyesült Királyság. Jó opció lehet egyébként a 24 órás asszisztencia szolgáltatás is, továbbá érdemes ellenőrizni, hogy a célországokra kiterjed-e az autóra kötött kaszkó területi hatája. No meg az Európai Egészségbiztosítási Kártya is jó, ha nálad van, de erről majd holnap bővebben. Most viszont vissza a magyar kedvencekhez, ami a zenét illeti, ezúttal itt a Telehold és a Szerenádozó a Petőfi.

0: magyarok, a műsorvezető a Bózki Máté.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok! Ahogy említettem már, a Magyar Közút tájékoztatása szerint a 4-es számú főút Szolnoki szakaszán található Szent István Tiszahídon munkálatok miatt félpályás lezárással számolhatunk mától várhatóan egy hónapon át. Ennek során jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben, és a beavatkozással érintett útszakasz hálózati szerepköre meglehetősen nagy, úgyhogy a munkálatok ideje alatt mindenképpen torlódásra lehet számítani. Várhatóan egyébként június 12-én, 13-án éjszaka teljes lezárás is lesz. Így kalkulálj, hogyha arra jársz. Most jönnek a legfrissebbek, hiszen 8 óra van, aztán pedig az Ivan and the Parazol vár ránk. Szól a Dancer hamarosan a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Intespár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Friskis száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Borult időre számíthatunk ma, nem mond le a köztársasági elnök. Ma tárgyalja a képviselők fizetésének csökkentését a parlament.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között, valamint az M3-ason 60 és Bakk között, illetve az M0-ás csomóponttól befelé. Egyre több az autó az M2-esen Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre közelében, valamint a Csepel-sziget útjain és az 51-esen Dunaharaszti térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Ma reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Jordan a Facebookon tett közzé szakértői vizsgálat eredményét fotókkal illusztrálva. Moszkva korábban kétségbe vonta, hogy orosz drón csapódott volna be Romániában. Öten felépültek az Ebola vírus ritka, rendkívül fertőző variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A vérzéses lázzal járó kór május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Azóta 246-an haltak már meg Ebola fertőzésben. Utcára viszik az Operát Rómában. Három héten át egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni az operaházba. A művészek a sevillai Borbét adják elő 9 alkalommal. Az első előadást tegnap este tartották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Meteorológiai nyár első napján is becsöngettek már a sulikba, hiszen elmúlt 8 óra, de hamarosan vár ránk a nyári szünet is. Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. június 1-én. Elsőként ezúttal az Ivan and the Parazol vár ránk. Szól a Dancer.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: So happy, so happy, so happy, so happy, so happy, so happy.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 19 a pontos idő. Mindig szomorú hallhattuk az elmúlt percekben, és hát nem épp örömteli a helyzet. Az M1-esen, ahol árokba borult egy kamion a határ felé Lébény előtt, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során majd további korlátozás is várható, úgyhogy itt azért érdemes plusz menetidővel kalkulálni. Az M6-oson Budapest felé Kulcs térségében egy autó szalagkorlátnak ütközött, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Az M30-ason pedig Tornos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban egy kamion árokba borult, a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van, de egyelőre forgalomkorlátozás nincs, a Kistokaj Sajó-Péteri lehajtói használható, vigyázz magadra. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, úgyhogy a Váci úttól torlódásra kell készülni. Itt is érdemes plusz menetidővel kalkulálni. És hát kalkulálhatunk azzal, hogy folytatódik a labdarúgó U17-es férfi Európa bajnokság is. Délután az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu webes felületén egyaránt láthatsz találkozót. Dánia, Olaszország, illetve Franciaország, Montenegró mérkőzéseket. 17:15-től a FIFA VB háttérsztorik műsora már a világbajnokságra hangol minket, erről nem sokára, majd még egy kicsit bővebben is. Este 8-tól pedig jön a futszál NB1 bajnoki döntő második mérkőzése, ezúttal a Nyíregyháza fogadja az Újpest csapatát. Az első találkozót ugyebár végül az Újpest nyerte, úgyhogy így várják a folytatást a felek. Mi pedig várhatjuk a Brains és a Purani Masszív közös felvételét. Ez a Nem csak te vagy. Ezzel megyünk tovább itt a hétfő reggelünkben a Petőfin. Jó reggelt, jó utat kívánok!

0: Jó, minden magyar, ez volt a Rubi Hárlem és a Forró, ezzel érkeztünk 8:30-hez. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, a Váci úttól torlódás van. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán Szőri és Pulek, valahol messze itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult időre szem.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 8.45 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Érdnél a 15-ös 20-as kilométerek között karbantartási munkálatok miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávjárató, úgyhogy itt jelentős torlódás alakult ki. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár és Kápolnásnyék térsége között, a 34-estől a 37-es kilométerig pedig szalagkorlátot javítanak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterület mögött a külső sávot lezárták, 3 kilométeres már a kocsisor, úgyhogy mindkét helyszínen érdemes plusz menetidővel kalkulálni, akár csak a fővárosban, ugyanis baleset van a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, ezért a Váci úttól már torlódik a forgalom. Légy türelmes és légy figyelmes a Nagykörút Üllői út csomópontban, itt sötétek a jelzőlámpák, úgyhogy elkél a fokozott figyelem. Hogyha neked is van infód, akkor várjuk SMS-ben, Messengeren vagy Viberen a Petőfinek. 10 nap múlva június 11-én Mexikó és Dél-Afrika mérkőzésével kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság, az első olyan torna, melyet 3 ország rendez. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában is lesznek mérkőzések. Ez a rekord azonban nem tart majd sokáig. A 2030-as VB-n ugyanis a spanyol-portugál-marokkói közös rendezés mellett egy-egy meccset Paraguayban, Uruguayban és Argentinában bonyolítanak majd. Minden idők leghosszabb világbajnokságára készülhetünk. Július 19-éig 39 napon át tart az esemény, és minden idők legnagyobb létszámú világbajnoksága lesz ez 48 csapat részvételével. Az M4 Sport, illetve az M4sport.hu élőben közvetíti a VB összes mérkőzését. Addig pedig itt a reggelken is hangolódunk az eseményre érdekességekkel. A következő pillanatunkat pedig Fekete Bori hangolja méghozzá az Ördög lakat című dalával. Itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar. Petőfi Borékkal szólt a Vámpír az elmúlt percekben. 2 perc múlva pedig 9 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A fővárosban baleset van a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, a Lel utcánál ezért torlódás van. Légy türelmes, kellemen kabátban, ez pedig vár ránk a következő órában. Maradjatok gyerekek, hamarosan a Petőfim.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupershop kártyával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Borult időre számíthatunk ma. Felkereste a Sándor palotában Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselők fizetésének csökkentését a parlament.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé vezető oldalon Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leálló sáv van zárva, de a műszaki mentés idejére további korlátozás várható. Az M6-oson Budapest felé Kulcs térségében egy autó szalagkorlátnak ütközött, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között a 34-es kilométertől a 37-esig szalagkorlátot javítanak mozgóterelés mellett. Az aktuális munkaterület mögött a külső sávot lezárták, ezért 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Felkereste a Sándor palotában Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. A találkozó még nem ért véget, de utána a sajtótájékoztatót tart a kormányfő. Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy ha Súlyog Tamás nem mond le, jogi eszközökkel fogják eltávolítani hivatalából. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel rá figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Lincmájer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt szinte megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött tegnap Délcsehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint az autó megcsúszhatott a vizes úton, áttért a szemközti sávba és úgy ütközött a busszal.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Borult esős idővel kezdődik a hét. Ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. június 1-én itt vagyunk a nyár kezdetén, élményekkel teli időszakot kívánok, és akkor irány is a vízpart a Kelemen Kabátban formációval. Maradhatunk gyerekek idén is.
8: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: És akár Budapesten, pláne így az Animal Cannibal zenéje után. Jó reggelt kívánok, mert hogy múlt héten nyílt meg Kemény György életmű kiállítása a fővárosban, a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális abstrakciókig ível. Kemény György január óta dolgozott a tárlaton, múlt héten ünnepelte 90. születésnapját, istenéltesse sokáig, plakátjai pedig évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. A tárlaton elolvashatod a művész személyes hangvételű visszaemlékezéseit, a festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói mellett. A kiállítás egyik fő attrakciója, hogy életnagyságban idézik meg benne a Kőszeg Ferenc lakásának cseléd szobájában látható szekót, a hazai popárt egyik emblematikus munkáját. Mindezt egyébként augusztus 31-ig látható, tehát az idei nyár tökéletes alkalom mindenre. A következő percek pedig tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy meghallgassuk Nora Till újdonságát. Nemrég az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában is mesélt mindenről. A beszélgetést megtalálod a Mediaclicken. Itt pedig a Last Run Stable, a Petőfi.

0: az idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Már is kalandozunk, de a legfrissebbek az utakról. Árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt, a 138-as kőnél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódás van, főleg a külső sávban. Hogyha autóval érkezel és Budapest felé tartasz, akkor érdemes az átterelt belső sávot használni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék térsége között a 34-estől a 37-es kilométerig szalagkorlátot javítanak mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterület mögött a külső sávot lezárták, úgyhogy itt azért egy-két kilométeres araszolással számolhatsz. Az M6-oson Budapest felé Kulcs térségében egy autó szalagkorlátnak ütközött, a 63-as kilométernél a külső sáv zárva, távolabb pedig szintén ebben az irányban érnél a 15-ös, 20-as kilométerek között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Itt korábban jelentős torlódás volt, még van némi fennakadás, de talán azért már egy kicsit gördülékenyebb a haladás. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, és ha már Pécsnél járunk, akkor Viktor Vazaredi több mint 20 ritka alkotása mellett hazai kortárs, képző és fényművészek reflexióit is láthatod a Vazaredi 120 kortárs reflexiók című kiállításon. Viktor Vazaredi 120 éve született Pécsen, így az emlékév kapcsán rendezik a nagyszabású rendhagyó tárlatot, melynek középpontját az optikai illúzió és a retinális utánkép adja. A szemünkkel mi magunk hozzuk létre a mozgást, a mélységet, kiemelt hangsúlyt fektet mindez az immerzivitásra. A kiállítás júliustól egybefonódik egyébként a Zsolnai Fényfesztivál programjaival, és egy olyan résszel egészül majd ki, amelyben fényművészek munkái idézik meg a művész életművének lényegét, úgyhogy egy különleges kiállításról van szó, amit egyébként szeptember 27-éig láthatsz. Pécs után pedig egy Miskolcon alakult banda következik, akiket összefújt a szél még 2009-ben, és milyen jó, hogy így történt. Ők a Bohemian Betyárz, ők zenélnek a folytatásban nekünk ezen a kicsit borongós hétfő reggelen. Itt a Petőfi.

0: hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Nézem, ahogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rá. Reflektor világít pontban rád, és az

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: Ezúttal irány Herend, ahol mintegy 500 alkotás látható a porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton a Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Számos különlegesség mellett a keresztelő kutat is kiállították. A mintegy másfél méter magas alkotás 200 kg-ot nyom. Az első terembe az alapítók Stingl Vince és Fischer Mór időszakában készült alkotások kerültek. A másodikban a világkiállításokon felvonultatott porcelánok tekinthetők meg. A harmadik teremben kaptak helyet a monarchia és a két világháború közti időszakban készült alkotások, míg a negyedik teremben az 1980-as évektől kezdődő időszakban az innováció jegyében készült porcelánokat lehet megnézni. A Bicentenárium Herend című kiállítást október végéig látogathatod. Varázslatos alkotásokkal, úgyhogy mindenki megér egy kirándulást. Akár a Balaton környékén, hogyha jársz egy ilyen esősebb napon, amikor fürdeni strandolni, amúgy sem lehet. Tökéletes választás. Felhők alatt vagyunk most is, ami az időjárást illeti. A New Level Empire pedig mindezt dalba is foglalja nekünk. Itt a Petőfi.

lehetőség, amire régóta vársz, itt van. Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu. Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: Bízom benne, hogy egészen csodásan indult a napot, ha már Deniz zenélt nekünk az óra végén. 10 óra lesz mindjárt, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, a következő órában pedig kerékpárra pattanunk, hiszen zajlik még a szavazás az év kerékpár útja kapcsán. Hogyha ma egyébként bringázni indulsz, akkor egy esőkabát nem árt, ha van nálad. Nálunk pedig itt vannak a magyar kedvencek. Ákos, Ember maradj, ezzel indulunk 10 után, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult időre számíthatunk ma. Ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár bővítését a kormány.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósávval zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani a terelésben, főleg a külső sávban. Műszaki hibás kamion foglalja el a belső sávot az M4-es Budapest felé vezető oldalán, Abony elkerülő szakaszán, a 86-os kilométernél. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-os Budapest felé vezető oldalán Kulcs térségében. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Távolabb, szintén ebben az irányban, Érdnél. A 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták az M6-oson. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Jelentős torlódás alakult ki. Javítják a szalagkorlátot az M7-es Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár és Kápolnásnyék között. A külső sávban dolgoznak, a 34-es kilométertől a 37-esig haladva, 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Két autó ütközött a 4-es főúton Nyíregyházán a Debreceni úton. A 272-es kilométernél sávlezárásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Nem hozott változást Magyar Péter és Súlyog Tamás reggeli találkozója. A miniszterelnök ismét lemondásra szólította fel az államfőt, ő pedig megerősítette korábbi álláspontját, hogy nem mond le posztjáról. A találkozó után Magyar Péter azt mondta, Súlyog Tamás nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet, és felsorolt számos esetet, amikor az államfő nem szólalt meg. Nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, nem állt ki a jogállam védelmében. Nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár további bővítését a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecenernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Sordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, fotókkal illusztrálva. Moszkva korábban kétségbe vonta, hogy orosz drón csapódott volna be Romániában. Öten felépültek az Ebola vírus ritka, rendkívül fertőző variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A vérzéses lázzal járó kór május közepén bukkant fel újra a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Azóta 246-an haltak meg Ebola fertőzésben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok mai utolsó 60 perce, hiszen immár 10 óra után járunk. 2026. június 1-e a dátum. A magyar kedvencek ebben az órában is kísérnek. Elsőként itt van már is Ákos és az Ember Maradt.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Zenélj vagy énekelj te is élőben!
1: Hajrá magyarok kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar!
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Két keréken kalandozunk, hiszen az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban, méghozzá olyanok, ahol izgalmas látnivalók és felfedeznivalók várnak. Ezúttal a Tarnamenti kerékpárúton tekerünk. A Mátra lábánál a hegység keleti határán fut ez a remek útvonal, ahol örökség túra vezet végig, így a pecsételő füzet is része lehet a túra felszerelésednek. A középkori vár meglátogatása után sirokról indulva délnek veheted az irányt. Az útvonalát díszítő templomok, a Tarna-Szentmáriai tájház is megér egy látogatást. Hogyha pedig a természeti kincsek érdekelnek, akkor Varsány határában egy vulkáni kúpra is felmászhatsz. A túrát pedig a Mátra panorámája kíséri végig, úgyhogy csodálatos helyen fut ez az útvonal is. Holnap estig adhatod le a voksod az aktív kalandor oldalán, addig pedig végigmegyünk természetesen mind a 11 jelöltön. Mindjárt Dunavecse térségében folytatjuk majd, de most vár ránk Bobek és a Noémens, itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Fúj a szél, valahogy, hogy fenyegető ez a tél.

0: az egész évben aktívan Magyarországon.
1: Folytatjuk kétkeréken, ugyanis az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban. Idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak. Ezúttal a Dunavecse-Dunaújváros vonalon járunk. Na, a Duna vonalát követő Eurovelo 6 Dunavecsét is érinti, ahonnan ez a rövid túra indul. Na, a Gátkoronán indulhatsz délnek, ahol a látványos Pentele hídon szelheted át a folyót. A hídon a kerékpárút mellett autópálya és gyalogos járda is átvezet az Alföldről a Dunántúlra. Északra fordulva a papírgyár mellett haladhatsz el, ahol múzeum is található, érdemes betérni. A város szélére érve pedig mindenképp érdemes megcsodálni a Dunai Vasmű monumentális főbejáratát Domanovszky Endre freskójával. Innen a Vasmű út vezet a város központjába. Június 2-án éjfélig adhatod le a voksod az aktív kalandor oldalán arra, hogy melyik legyen az év kerékpárútja Magyarországon 2026-ban. Holnap még a maradék három útvonalat is szemügyre vesszük majd. Most viszont vár ránk Super Stereo, ő adja meg a ritmust a tekeréshez, itt a Bent a neve, a Petőfi.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánunk. Ma is közelítjük a 11 órát, amikor is átveszi a terepet majd Mák Kata, és ezúttal is programajánlatokkal készül. Aztán 13 órától Ignác Bálint, azaz Ignác koncertezik stúdiónkban. Egy fiatal feltörekvő előadóról van szó, mindössze 23 éves, tavaly végzett a kőbányai zene stúdióban. Elsősorban a popzene és a szórakoztató műfaj területén mozog, de lirikus szerzeménye is van, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni, fülelni a koncertjét a délután folyamán. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon egyébként nézheted is. Aztán délután 4-től érkezik Szikor Atomi, egészen hazáig kísér, 7 és 9 között pedig kívánság műsorral is vár, úgyhogy záporozhatnak a kérések, kívánságok SMS-ben a 06303030380-ra, illetve a Messengeren, valamint a Viberen is tudsz írni a Petőfin keresztül Tominak. Aztán 9-től jön a Kulturfitness, benne itt lesz majd Csemer Bogi, akivel az Apoteózis című új lemeze is szóba került, illetve Rox Martinivel az olasz zene, Palermo, meg a szicíliai rizsgombóc is, úgyhogy érdekességeket hallatsz majd Szani Rolandtól is. 11-től pedig a Rocké a főszerep, a folytatásban pedig a hosszú lépésé, itt az Össze-vissza a Petőfin.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Az első júniusi reggeli műszak véget ér, hiszen már is 11 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek. Az időjárásunk nem mutatja most annyira a nyárias arcát, de természetesen érkezik majd a jó kis nyári idő is. Az UV-sugárzás minden esetre azért előbukkan a nap erős lehet, úgyhogy a bőröd védelmére mindenképpen vigyázz. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órában velem tartottál, ha Bocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz az országban vagy határon túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
7: Borult időre számíthatunk ma. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Hárokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, a Budapest felé Győr térségében a 109-es és a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért csak egy sáv járható, 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Távolabb, ugyancsak a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani a terelésben, főleg a külső sávban az erős forgalom miatt. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-os Budapest felé vezető oldalán Kulcs térségében. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Távolabb, szintén ebben az irányban, Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Jelentős torlódás alakult ki ott is. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
7: Alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, ha továbbra sem mond le, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában felkereste Súlyog Tamás államfőt. A kormányfő szerint Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet, ahogy fogalmazott, az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Átalakítaná a tantervi szabályozást a pedagógus hiány okozta gondok enyhítésére a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Tocsik Tamás a Kossuth Rádióban azt mondta, az utóbbi években hiába felvételiztek a korábbinál többen, az osztatlan tanárképzés továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Tavaly például egyetlen fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, idén is csak 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett tanár megy nyugdíjba, tette hozzá. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken este 10 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 lengyel településen, köztük olyan nagyvárosok belső kerületeiben, mint Krakkó, Wroclaw és Katowice.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsuzsák Balázs. Ezt a 109-es magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2. Sorozatban 5., összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. meccsén 24-17-re legyőzte a Honvédot 3-0-ás összesítéssel, megnyerve ezzel a párharcot. És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben. Szintén tegnap a Komjádi uszodában az FTC a döntő 3. találkozóján is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. A Tatabányának nem sikerült a bravúra férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így 2-es vereséggel alul maradt a párharcban. Stoller Fanny és az amerikai Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok 8-at döntőiben kikaptak az elsőjén kiemelt olasz kettőstől. Stoller Fanny kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Borult esős idővel kezdődik a hét. Ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Napot indítottunk itt a június, a nyár, még egy pici a suliból, és rengeteg program továbbra is. Az Itthon Otthonban a Petőfi Rádió programajánló műsorában hétköznaponként 11 és 1 óra között mindent megtudhatsz aktuálisan a részletekről. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
2: Kizáról

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam, köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben, vizes talpal.

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Aktuálisan részletesen mindig itt vannak a legjobb programok a Petőfin, lehet csatlakozni is természetesen jó tippekkel, ötletekkel 0630303380, SMS-ben is Viberen küldhetsz minden részletet a hétvégi élményekről is, és közben már itt is az újabb lehetőségek, úgyhogy lehet jegyzetelni a hortobágyi pásztor kultúra múltjának is jelenének, illetve a mátai ménes lótenyésztő munkájának megismertetése és népszerűsítése a cél a hortobágyi lovas napokon. A programok között számos izgalmas és látványos elem lesz majd, melyek között megtalálhatóak lesznek a lovas bemutatók, díjugrató, fogadhajtó versenyek, méneshajtás, csíkos bemutató, pásztorkodás, néptánc, kézműves vásár, de még ördöglovas pónisó is lesz, viselet és divat bemutató, tüzes lovas show. Mindez tehát a hortobágyi lovas napokon, a hortobágyi mátai ménes gyönyörű területén, ahol a múlt és a jelen a déli bábos hortobágyon találkozik. A hazai lovas élet összegzése tehát a csíkosok földjén, ahol színes lovas programok várnak minden látogatót a fél évszázados múlttal rendelkező lovas napokon. Hogy hol és milyen lehetőségek várnak rád még, az mindig kiderül itt a Petőfin 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban. Ez a Petőfi Rádió programajánló műsora.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Árokba borult kamion nehezíti a közlekedést az M1-esen a határ felé lévén előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósávot zárták le, viszont a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban Budapest felé Győr térségében pedig a 109-es és 101-es kilométer között terelést bontanak. Csak egy sávjárató, így a munkavégzés mögött a torlódás mértéke már meghaladta a 6 kilométert. Figyelmes, óvatos közlekedés, vigyázz magadra, ha infó van, jelezz nekünk, hogy segítessünk.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: valamit mondok.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Sok helyen esik ma, úgyhogy esernyővel érdemes továbbra is útra kelni. Záporzivatar bárhol, bármikor kipattanhat. Egyébként nincs hideg, és a héten is több helyen várható majd eső, villámlás, hidegfront, ami egy picit majd hűt a levegő hőmérsékletén, de még így is bőven 20 fok fölött leszünk, úgyhogy nem kell aggódni. Közben az ország legjobb séfjei, cukrászai és borászai, illetve a legjobb sör és pálinka főzdék felkészültek. Ha te is és készen állsz egy újabb program ajánlatra, akkor most figyelj! Jön a Gourmet Fesztivál, aminek idei legnagyobb ünnepe, hogy a legnagyobb hazai éttermek, sífek és cukrászok egy helyen mutatják be, merre tart a magyar konyha jövője. Különleges ízpárosítások, prémium alapanyagok, street food újra gondolva és fine dining élmények várják majd az ínyenceket a Millenárison Budapesten. Ez a rendezvény egyetlen délután alatt lehetőséget biztosít arra, hogy bejárd az ország legizgalmasabb konyháit falatról falatra, hiszen a Gourmet Fesztivál nem csupán a kóstolás, hanem inspiráció és élmény is egyben, ugyanis mesterkurzusok, látványfőzések, tematikus programok és exkluzív bemutatók is teljessé teszik a fesztivál hangulatát, miközben első kézből meg ismerheted a legújabb gasztró trendeket. Egy hétvége tehát, ahol az ízek, az illatok és a kreativitás találkozik, és ahol minden falat egy történetet mesél el. A Millenáris Parkban tehát hamarosan Gourmet Fesztivál, itt a Petőfin pedig azonnal megtudhatod, hogy hol és még milyen programok várnak rá. Tarts velem, jó ötletekkel pedig, ha csatlakoznál 06 30 30 30 380, a részleteket ide küld el SMS-ben vagy Viberen.

0: van programod. A stúdióban.
1: Látható a program felelős 11 és 1 óra között, részletesen, aktuálisan hozom mindig, hogy hol és mi a kínálat, mi minden már rád, hogyan, milyen formában tudsz feltöltődni és kikapcsolódni. De hát, aki valamilyen oknál fogva lemaradt a gyereknapról, annak még van remény mezőberőnyben, hiszen ott tartanak gyereknapot hamarosan, a Kacagó Liget, ugyanis egy fantasztikus, egésznapos ingyenes családi rendezvény lesz, ami gyereknapi és sportág választó programokat is kínál. A nap egy különleges és vidám babakocsis felvonulással indul majd a Berény szálló elő. Miki és Minijegerek vezetésével. A Városi Liget beérve aztán a színpadon Bábszínház, óvónénik műsora, gólyalábasok és edukációs előadások váltják egymást, míg a délutánt egy hatalmas habparti zárja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével. Eközben a Liget területén az extrém sportoktól, például eurobungee, lézerharc, exatlonpálya kezdve a hagyományos kézműves foglalkozásokon és íjászaton át a közös látványfőzésig számtalan színes, egésznapos program várja a látogatókat, ugye a legkisebbektől a nagyszülőkig, itt is mindenki megtalálhatja majd a számára a legkiválóbb szórakozást. Mezőberényben tehát ezen a hétvégén vasárnap lesz gyereknap a Mezőberényi Városi Ligetben. Készülj, és arra is, hogy jönnek még további programötletek itt a Petőfilm 11 és 1 óra között, az Itthon Otthonban derülnek ki a részletek.

Podcast Zoli és a Kártelit a Petőfén az 1970-es évek stílusai lette a dal videoklipjét, egy valódi időutazás, amiben többek között volt egy Cadillac, illetve Borika, a Zoli kutyája is feltűnik. Itt a Petőfén pedig 2 perc múlva 12 óra. A legfrissebb hírek után a Balmár is érkezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
0: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
0: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Borult időre számíthatunk ma. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jelentősen átalakul Budapest és az elővárosok éjszakai közlekedése.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében baleset történt, csak a belső sáv járható. Szintén Győr térségében a 109-es és a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért ott is csak egy sáv járható. A munkavégzés mögött a torlódás már meghaladta 6 kilométert. Távolabb, ugyancsak a főváros felé, az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani a terelésben az erős forgalom miatt, főleg a külső sávban. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, ha továbbra sem mond le, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában felkereste Súlyog Tamás államfőt. A kormányfő szerint Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet, ahogy fogalmazott, az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Diktatúrákban szokás erőszakkal, zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a köztársasági elnököt a hivatalából. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz. A párt közleményében azt írják, idézem, Magyar Péter ultimátuma törvényellenes, alkotmányjogilag semmis, emberileg szánalmas és nevetséges. A Fidesz nyilatkozatában azt is hozzáteszi, hogy Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Megújul Budapest és az elővárosok éjszakai közlekedése. Jövő hónaptól sűrűbben és összehangoltabban közlekedő járatokkal számolhatnak az utasok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, emellett közvetlen kapcsolat létesül a belváros és a külső kerületek között, valamint a belvárosból a környező települések, így például Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Zsámbék, Gödöllő és Szentendre felé is. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket.
1: Petőfi Rádió időjárás.
6: Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Szép napot, kellemes délutánt, hiszen már dél elmúlt, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. Esernyő, ez lehet ma a legjobb kiegészítő, nélkülön ne indulj ma útnak. Közben, ha kíváncsi vagy, hol és milyen programok válnak rád ezen a héten, tarts velem, már is mondom a részleteket, folytatódik az Itthon Otthon.
0: Itt egy újabb óra.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bizony, itt mindig kiderül, hogy hol és mi minden vár rá. 11 és 1 óra között hétköznaponként részletezem és aktuálisan hozom, hogy milyen programok kínálkoznak. Az elmúlt időszakban például természetvédelmi okokból nem volt látogatható, holnaptól viszont újra bejárhatóvá válik a Balaton felvidék egyik legismertebb geológiai látnivalója. A hegyestű különleges helyet foglal el a Káli-medence látnivalói között, hiszen zánka és monoszló között emelkedik, és már messziről a jellegzetes formájával hívja fel magára a figyelmet. A hegy északi oldalát egykor kőbánya bontotta meg, ennek köszönhetően a szinte metszetként látható a körülbelül 8 millió évvel ezelőtti vulkáni működés nyoma. A leglátványosabb rész pedig a közel 50 méter magas bazaltfal, ahol jól megfigyelhetők a kihűlő láva sokszögletű, függőleges oszlopai. Ez a természeti forma Magyarországon ritkaságnak számít, és európai viszonylatban is különleges látvány nyújt. A hegyestű ezért nem csak kilátó helyként, hanem föltani bemutató helyként is kiemelt érték. A hegy tetejéről pedig széles panorámát kapunk a Balaton felvidék tájéra. A tiszta időben a Balaton, a Káli-medence több tanúhegye, a Badacsony, a Gulács, a Csobánc, a Kesztei hegység is látható, sőt, a távolban a Tátika is felismerhető. A helyszínen egyébként panoráma tábla segíti a környező hegyek és tájrészletek beazonosítását, és nem csak a bazaltfal és a kilátás miatt érdemes időt tölteni a hegyestűn, az egykori bányaépületben kiállítás mutatja be a Balaton felvidék föltani felépítését, természeti értékeit és a bazalt bányászat emlékeit. A szabadtéri kőparkban a Dunántúl jellegzetes kőzetei kaptak helyet, így a látogatás egy rövid geológiai idő utazásá is válik. Autóval egyébként kerékpárral gyalogosan is megközelíthető a hegyestű, zánka és monoszló közötti műútról leágazó úton a bemutatóhely parkolójáig lehet eljutni. A Nemzeti Park felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a bemutatóhely természetvédelmi területen fekszik, ezért a kijelölt útvonalakról nem lehet letérni. A sziklákra mászni tilos, a drón használat mellőzését kérik, kutyát pedig csak pórázon lehet bevinni. Ha van jó programötlete neked is, hozd meg! SMS-ben vagy Viberen, számunk 06 30 30 33 180.

0: vagyunk minden nap.
1: Segítek eligazodni mindig a sok program között, részletesen, aktuálisan hozom mindig, hogy hol és mi minden vár rád. Érdemes Tokajt megcélozni az elkövetkező napokban, hiszen jön a Tokaji Bornapok. A Fehér Borok színes kultúra jegyében megújuló fesztivál tudatosan ezúttal szakít a hagyományos, egyhelyszínes vásári jelleggel, és az egész város bevonva egy elegáns, városbejárós és élmény alapú formát kínál. Festék környezetben, tehát a kétévnyi felújítás után teljes pompájában átadott, megszépült főtéren és a város rejtett kincseiben gyönyörködve lehet élvezni a páratlan helyi atmoszférát. Legyen szó a borászokkal való személyes találkozásról, egy kellemes sétáról a pincék között, vagy egy jó hangulatú baráti összejövetelről. Gasztronómiai kalandokat, igényes kulturális programokkal hozzák tehát ezúttal össze. Lehet kóstolni kemencében sült pizzát és incsiklandó burgereket, felfedezni a város sétavonattal, vagy részt venni egy exkluzív vezetett dűlőtúrán. És fellépők is lesznek, például az akusztikus dallamok, a könnyed jazz, valamint az agyagbanda és a Keletbrass Band részfúvós őrülete mellett. DJ-k is gondoskodnak az esti hangulatról, illetve Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyszabású közös estje teszi fel majd az ira a pontot Tokaj történelmi utcáin. Ne feledd tehát Tokaji Bornapok. Hamarosan. Itt a Petőfin, pedig ezúttal a Quimby, és már is jönnek további programötletek.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkattal, szép napot, jó munkát, kellemes időtölt is, jó hetet, jó hónapot mindenkinek. Június 1-e van, és mindig megtudhatod ilyenkor 11 és 1 óra között, hogy hol is milyen programok várnak rád. Ezeket gyűjtöm össze, és persze várok folyamatosan jó ötleteket, részleteket tőled is. Számunk 0-30-30-33-180. Ha koncert élményre vágysz, akkor több ízben megkaphatod az A38 hajón, sőt, van olyan program is, amikor egy TV felvétel keretén belül láthatod, hallhatod a kedvenceidet. Ma itt lesz például az Organ Station, frissen megjelenő lemezükkel érkeznek az A38 hajó színpadára. Délután 4 órákor lesz az ingyenes TV felvétel, csak egy regisztrációs jegyet kell mindössze váltanod a műsorhoz. Saját szerzeményekből álló előadásukban a Hammond Orgona karakteres vintage hangzása találkozik a gitár és a dob játékával. Ezen kívül jazz, soul és groove elemek, amik organikusan épülnek egymásra, a teret adva spontán improvizációnak és az élőzenei párbeszédnek. Organ Station tehát az A38 hajón délután 4-től lesz egy akusztik tévéfelvétel, majd aztán az elkövetkező napokat, ahogy látom, például a Magyar Híd zenekar is koncertezik majd itt, neki küldetésük, hogy hidat építsenek a magyar autentikus népzene és a magyar kávéházi cigányzenek között. De láthatod, hallhatod majd a Dunyhát is, ők egyszer idézik a népzene gyökereit, miközben kortárs kísérleti kontextusba helyezik azt, kiemelve a népdalokban rejlő mély pszichológiai tartalmakat. De ez csak pár a sok közül, amit az A38 hajó programjait illeti. Érdemes nézni a honlapot, és azok közül csemmegézni. Természetesen, hogyha velünk tartasz, akkor is mindent megtudhatsz, nem csak a koncertekről, hanem további programokról. 0-30-30-30-380, itt élményeidről is beszámolhatsz, például a mostani hétvégével kapcsolatban.

0: Országszerte a YouTube-on
1: és a Balatonnál az FM 93.9.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A borongos időt pedig ma is színesítjük élő stúdió koncerttel. Egy fiatal magyar énekes látogat ma hozzánk, aki a könnyűzenei és világzenei szintéren egyaránt jelen van, és hamarosan te is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A hírek után ma is hajrá magyarok, az élő stúdió koncert pedig Ignác Pálintól szól ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
8: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Borult időre számíthatunk ma. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A jegybank elnökkel egyeztetett a kormányfő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Szakaszos torlódásra kell számítani az erős forgalom miatt az M1-esen a főváros felé, a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben, főleg a külső sávban. Két autó karambolozott a 22-es főúton Balassagyarmaton, a Dózsa-György utcai busz megálló közelében. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben. Árokba hajtott egy autó a 23-as főúton Bátony terenye közelében. Az 5-ös kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, ha továbbra sem mond le, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában felkereste Sulyog Tamás államfőt. A kormányfő szerint Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet, ahogy fogalmazott, az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Méltatlannak nevezte a Fidesz frakció vezetője, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a Facebook oldalára feltöltött videóban reagált a miniszterelnök bejelentésére. Úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A kormányfő tájékoztatta a jegybank elnököt az uniós források hazahozataláról, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről. Varga Mihály pedig beszámolt az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatti büntető eljárásról. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Borult, esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
8: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra elmúlt, indul az élő stúdió koncerte egy fiatal tehetséges magyar énekessel, aki a könnyűzenei és világzenei szintén egyaránt jelen van. Tudatosan, fokozatosan építi a karrierjét, ebben a személyiség, az érzelem és a közvetlenség kulcs szerepet játszanak. Ignác Bálint a stúdió.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És egy fiatal tehetséggel, Ignác Bálinttal, aki itt van a stúdióban, te is láthatod már a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Hello, Bálint!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket!
1: Bálint, te már gyerekkorod óta zenélsz, úgyhogy nem ma kezdted, nem ma vettél először gitárt a kezedbe, de nem csak gitározni tudsz, hanem zongorázni is.
2: Hát igen.
1: Hát igen, meg énekelni is. Hát így megy ez. Hogy dölt el, hogy a gitár vagy a zongora lesz a fő hangszered?
2: Hát amikor legelőször voltam ének tanárnőnél, ő a gitárt ajánlott, amivel az könnyebb cipelni, mint egy zongorát, és akkor így lett igazából a gitár az első hangszer.
1: Meggyőzött?
2: Meg, teljesen. Most azért hátamon cipelni egy zongorát, az egy kicsiket nehéz.
1: Jó, nem olyan egyszerű nyilván, de tehát akkor megtaláltad ebben magad.
2: Meg, teljesen.
1: Hány éves korodban kezdtél el zenével foglalkozni?
2: Hát úgy komolyabban szerintem ilyen 16-17 lehettem, még középiskolába kezdtem el gitározni, és ez igazából így fejlődött ki, de hogy most mit vagyok veletek, itt lehetek a rádióba, úgyhogy iráig értem el.
1: És mi készített arra, hogy te is elkezdjél zenélni, tanulni? Emlékszel, hogy mi volt ez a pillanat, vagy ki volt az, ki adott inspirációt ez?
2: Hát így családban is nagy volt a zene szeretet, és így igazából így ő általuk. Mindig is szerettem szerepelni kiskoromban is, és ez adott volt, hogy ezen a pályán foglalkozzak.
1: Mi volt az első dal, amit megtanultál, emlékszel?
2: Az első dal az egy nagyon egy autentikus cigány szám volt, amit megtanultam, és akkor utána jöttek a kicsit nehezebbek, vagy populárisabb dalok.
1: Mi az, amiben kicsit izgulsz, hogyha gitárt fogsz? Van még ilyen? Vagy már nagyon természetességgel, mint a hozzátartozna, úgy játszol?
2: Természetességgel, de azért még itt-ott azért félek, hogy nehogy félrefogjak, de most összekaptuk magunkat, és jó lesz minden.
1: Oké, helyes. Mi mindennel készültél erre az órára?
2: Nagyon sokféle dallal, amiket hallhattak is a nézők, mert megjelent három, legalább közülük négy, és lesz egy új dal, amit még itt nem játszottam el, ennek az a címe, hogy Hideg tél. És ez igazából így a gyerekkoromról szól, meg így a gyökerekhez próbálok jobban visszahúzni, és lesz benne egy félig beás nyelven írt szöveg, úgyhogy kíváncsian várom a véleményeteket.
1: Oké, majd erre kitérünk, nem ezzel fogsz kezdeni, mert ezt tartogatjuk a végére.
2: Igen.
1: Próbáltam, ez lesz az első dal az élet kihívásairól, és hogy soha ne adjuk fel. Ugye tulajdonképpen ezt foglalja össze a dal.
2: Így igaz.
1: Honnan jött a gondolat, milyen élethelyzet adta?
2: Hát így talán, amikor felköltöztem Pestre, ez így pont az az időszak, hogy így megpróbáltam tényleg mindenről helytállni, meg oda tenni magamat, és igazából ez az időszak.
1: Hát akkor erre emlékezünk most vissza, itt a Petőfin próbáltam, így szólt át Ignác Bálint első dalam, itt a Petőfin. Tarts velünk, és ha szeretnéd látni, és ami történik itt a stúdióban, akkor a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon csatlakozz hozzánk.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Próbálta a Mezzolt élőben itt a Petőfi Rádióban Ignác Bálinttól, akivel már korábban találkozhattál itt a Petőfi Rádió stúdiójában, hiszen járt már nálunk. Ha esetleg most találkozol vele először, akkor nyugodtan te is tedd fel a kérdésedet, üzenj neki, akár itt a Facebookon vagy a 06303030380 as számon. A zenekaros adásban is szuperek voltak a dalok, írja Lia már is, de egy szál gitárral is imádom, és Péter is azt kívánja, hogy sok sikert neked, kis szívecskét is küldött. Köszönjük szépen, várjuk a további jó hozzászólásokat. Ignác Bálinttal pedig már is folytatódik az élő stúdió koncert itt a Petőfin.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam a szárnyam, nem

0: közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Ignác Bálint, egy fiatal tehetség, akit látasz te is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. A két bosszilány pedig már is kiszúrta, hogy a bal karodon van egy kotta tetkó. Nagyon kíváncsiak arra, hogy mi a dal címe, és elénekled-e nekik.
2: Jaj, hát a dal címe az a Kiskece lányom, szerintem azt mindenki ismeri. És a többi kottel az meg csak egy C-dús skála igazából. De a Kiskece lányom azt nem kell bemutatni senkinek.
1: Na ez hogy került fel a kalóz, vagy az, hogy hogy került fel, nyilván a tetoválónak köszönhetően, de miért pont ez, miért ilyen fontos számodra, vagy mit, mi a jelentése, miért gondoltad, hogy ennek ott kell szerepelni örökre?
2: Hát megtetszett a dal, meg nem is akartam nagyon durva kottát iratni, így is nagyon sokáig tartott, amire felvarták, felpontozták. Úgyhogy igazából az egyszerűség is, meg tetszett is a dal.
1: Itt kezdődött a tetkó, és aztán azóta már sok más is lett.
2: Hát nem, elsőnek az alkaromon volt. Aha. Az volt a legelső, utána jött a másik oldala, és hát ez egy éve körülbelül.
1: Zongora billentyű, azt jól látom innen?
2: Igen, igen, zongora billentyű. Igen. Rózsa meg az első dalomnak, a valóságnak a aha címe van itt.
1: És hol lesz a folytatás? Úgy hát tudom, hogy nem lehet megállni. Aki egynél nem áll meg, ott vége láthatatlan a tetoválások sora.
2: Hát még ki tudja, még meglátom, de egyelőre most még így ezzel meg vagyok elégedve. Majd talán később egy picit.
1: Oké, na hát van tetoválás is, és vannak saját dalaid. Neked mit ad a zene az életedben? Vagy mit ad hozzá, mit adott hozzá, miért elkezdtél ezzel foglalkozni komolyabban?
2: Nyugalmat. Meg így a belső békémet próbálom ezzel így megtartani, meg így nagyon sok időszakban azért a zene volt a segítség. Ha nagyon magam alatt voltam, akkor is zenéltem, ha nagyon boldog voltam, akkor is, ez egy ilyen menedék igazából a zene.
1: És ilyenkor a dallam, vagy szöveg, melyik jön előbb, vagy hogy párosul a kettő nálad?
2: Elsőnek a dallam, és utána a szöveg.
1: Nehéz szöveget írni? Neked?
2: Hát, nehéz. Attól függ, hogy hogy van ihletem, meg hogy milyen hatások értek abban az időszakban, és akkor úgy könnyebb talán.
1: Mennyi, amíg mondjuk nem tudom, a leghosszabb dalod vagy mi volt a leghosszabb idő, amikor elkészült egy dal, és mi volt a legrövidebb?
2: Hát a legrövidebb talán egy óra volt, aha, de azt is így közösen írtuk az osztálytársaimmal egy kollégiumi szobában, úgyhogy az volt talán a legrövidebb, a leghosszabb szerintem egy ilyen, hát ilyen egy-két hónap, de úgy, hogy itt tényleg, hogy mindent meghangszerelni, összebeszélni a srácokkal, úgyhogy az volt talán.
1: Uh-huh. És hogy érzed, hogy a dalaidban magadból mennyit mutatsz meg?
2: Nagyon sokat. Ezek a dalok nagyon személyesek, ezeket mindig magamból merítem, meg így próbálok egy tükröt mutatni, mert lehet, hogy nagyon sok ember nem tudja ezeket az érzéseket, vagy érzelmeket így kimutatni, és én így a zenémmel próbálok segíteni nekik, hogy ők is fel tudják dolgozni, amik bennük vannak.
1: Na hát a következő dal témája, amivel hát szerintem sokan találkoztak, szerencsés, aki nem, látói szerelemről szól.
2: Így igaz.
1: Amikor nagyon-nagyon szeretnénk, de hát van egy bizonyos akadály, egy reménykedés, hogy majd egyszer viszonzott lett, akkor ezek szerint te is jártál ebbe a cipőbe.
2: Persze, persze, mert még fogok is szerintem még jó pár évig, de igen.
1: Hát sok vers született ebben a témában, illetve dal.
2: Igen.
1: Te is írtál egyet, Ó, te szél, ez lett a címe, és már is hallatjuk élőben itt a Petőfin Ignác Bálinttól. Üzenj neki bátran, te is vagy, kérdezd tőle, szeretné a Facebook oldalunkon, illetve 06 30 30 30 380 az számom.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: A plátói szerelemről egy dal. Élőben itt a Petőfin, Óteszél, ez volt a címe. Ignác Bálint pedig a stúdióban, aki te is láthatsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Erik írta, hajrá tesó!
1: Köszi szépen!
0: Várjuk az üzeneteket, hozzászólásokat, kérdéseket, akár itt a Facebookon, vagy a 0630303380-as számon. És ugye több műfajból is innen-onnan elveszel, úgyhogy mindjárt erős jön egy kis részlet itt a Petőfin, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Ignác Bálint láthatod te is a Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon. Bálint egy szál gitárral érkezett, de fantasztikusan játszik zongorán is, de inkább a gitár az, ami ugye közelebb áll hozzá. Ezt már megbeszéltük, illetve arról még nem sztoriztunk, hogy azért több műfajból is elcsensz, és aztán beépíted a zenétbe, ez lehet pop, funky, jazz és balkáni ritmusok egyaránt. Mikor mi?
2: Hát ez hangulattól függ, meg szerintem a daltól, hogy mit igényelne, vagy hogy mi állna neki a legjobban.
1: És egyébként te milyen típus vagy, is sodródsz a mindennapokkal, vagy tudatosan megtervezed a napokat, hónapokat, éveket?
2: Mostani helyzetemben inkább sodródok, de amúgy inkább mindent megtervezek. Próbálok így egy rendszert rakni az életembe, tényleg, hogy így a felkelés is, vagy a munka, vagy bármi, hogy így minden ott legyen.
1: És a zenei téren hogy érzed, amit elterveztél magadnak, ott az úton hol tartasz most?
2: Hát még nagyon az elején, szerintem, de nagyon várom a következő éveket, hónapokat, mert nem tudom, hogy mit rejtenek, és remélem, hogy innentől már csak felfele lesz.
1: Aha, hát csak így lehet. Ugye van több saját dalod is, ezeket a közösségi felületeken, mennyire reklámozod, ott is elég aktív vagy, úgy tudom.
2: Igen, igen, szoktam TikTokon is általában, vagy feldolgozásokat csinálok, vagy ilyen akusztikus módon adom elő a dalaimat, de ugyanúgy a TikTok, Instagram, Spotify, Apple Music, mindenhol fenn vagyunk.
1: És mit vettél eddig észre? Mi az, amire így a legjobban ugranak? Ami nagyon megy, mert ugye sokszor nem is az, vagy másképp gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy felrak egy olyan tartalmat, ami csak úgy, nem tudom, éppen gondolsz egyet, és aztán az olyan nézettséget produkál, hogy nem is gondoltad volna.
2: Inkább a feldolgozásokat mondanám, talán úgy jobban. Meg hát ugye a viccesebb tartalmak, szerintem azok pörögnek az a legjobban.
1: És nálad hogy néz ki, hogy folyamatosan hallgat zenét, vagy jár a fejedben valamilyen dallam, vagy szereted, a csend van, mert mondjuk alkotni úgy tudsz jobban?
2: Folyamatosan zene van. Vagy zenét hallgatok, vagy valami dal megragadt a fülembe, és az megy egyfolytába.
1: Akkor a csend az megijeszt? Ha esetleg jön egy ilyen csendes...
2: Néha jó, hogyha már kicsit ilyen zajos a világ, de amúgy mindig a zene. Mindig.
1: Akkor nincs is olyan elképzelhetetlen, hogy nem hallgat zenét például?
2: Nincs olyan.
1: És mit szoktál? Milyen? Például, hogyha nem tudom, bárkitől meghallgathatsz egy dalt, akkor...
2: Nem tudom, most például tegnap Birellit hallgattunk, egy nagyon jó gypsy jazz gitárost. Igazából nagyon változó, hogy most úgy mit. De ugyanúgy hallgatok magyarok közül is nagyon sok mindenkit, mostani populárisabb előadókat is, rappereket, például a Pogány Indulót is szeretem hallgatni. Úgyhogy nagyon vegyes az egész.
1: Nagyon fiatal vagy még, de szerinted a zenei ízlésed változott korábbihoz képest?
2: Sokkal, nagyon sokkal. Nagyon sok barátom mutogatott dalokat, meg így a zenei közeg is így elősegítette ezt, hogy itt többféle irányból nézegessem, meg hallgassam a dolgokat.
1: Írtál egy dalt a múlt elengedéséről.
2: Igen.
1: Mi inspirálta ezt?
2: Ezt is egy még régen egy elhunyt rokonunknak írtam, vagy legalábbis pont abban az időszakban volt, de igazából ez a számot most édesanyukámnak küldöm, mert nemrég vesztettem előtt, és ezt a számot neki szeretném majd most küldeni.
1: Elmegyünk. Ez a címe. Élőben itt a Petőfi Rádióban Ignác Bálinttól hallhatod.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban Ignác Bálinttal. Elmegyünk, ezt a dalt hallattuk. Ezt édesanyádnak írtad, ugye, ahogy mondtad, aki már sajnos nem lehet veled megírni, vagy előadni nehezebb ezt a dalt?
1: Hát, előadni. Előadni sokkal nehezebb.
0: Azon gondolkodtál már, hogy mit adott neked édesanyád, amit majd, hogyha mondjuk neked lesz gyermeked, vagy gyermekei, tovább fogsz adni nekik?
1: Szerintem azt a kedvességet, meg azt az odaadást, amit ameddig tudott, megadott nekem is, tényleg, hogy mindig meghallgatott, de szerintem ezt az értékrendet, meg hogy tartsuk össze a családot. Ez szerintem fontos. Ez a legfontosabb.
0: Ignác Bálint élőben itt a Petőfin, ha szeretnél neki üzenni, vagy kérdésed van, bátran tedd fel a 0630303380 as számon, vagy itt a Facebookon, ahol minden látható is. Az élő stúdiókoncert azonnal folytatódik tovább.
2: Hajrá, magyarok! Ma

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Ignác Bálint, csatlakozz hozzánk a Facebookon vagy a YouTube-on, és láthatod is azt, amilyenkor a stúdióban történik. 1 és 2 óra között mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy benéz hozzánk, és ilyenkor nem csak üzenni lehet, hanem kérdezni az előadóktól, a Matád Bálintól. Egyébként Szabesz üzent itt az imént: manapság, mikor sokszor egy egész technika utazik egy előadóval, külön öröm nekem látni valakit, aki csak a hangjára, a dalaira és egy gitára támaszkodik. Ez mindig a zene legtisztább formája, úgyhogy neki ez nagyon-nagyon bejött, és köszöni.
2: Én köszönöm a kommentet, én is ezzel így vagyok néha.
1: Igen, ez annyira egy ilyen letisztult valami.
2: Hát meghittebb, szerintem.
1: És sokkal, sokkal és sokkal inkább eljut talán az üzenet a daloknak,
2: igen,
1: is, ugye?
2: Igen, igen, igen. Már úgy érzem, hogy akkor itt tényleg így nektek zenélek.
1: Volt olyan pillanat, amikor nem tudom, valamilyen élethelyzet úgy adódott, hogy azt gondoltad, hogy a zenélést abba hagyod?
2: Volt olyan pillanat, de...
1: Hamar túl lendültél rajta?
2: Hamar túl lendültem, meg hát tényleg így a baráti köröm, tanáraim, vagy így a családom is mondták, hogy ha már egyszer ebbe belekezdtem, meg szeretem csinálni, akkor csináljam végig.
1: Mi a legnagyobb nehézség szerinted a zenész szakmában?
2: Hát de szerintem...
1: Mi ad okot arra, hogy mondjuk valaki elbizonytalanodik?
2: Talán az, hogyha nem lát előrelépést a karrierben, szerintem az. Meg alapból is nagyon telített a szakma, nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan zenélnek, és hogy tényleg egy olyan dalt írni, hogy befusson, vagy tényleg, hogy legalább egy pár koncert legyen belőle, szerintem az a nehézség tényleg, hogy így látni a fejlődést.
1: És az online felületek szerinted, ugye most itt vannak mindenkinek, tehát egy nagyon nagy változás az elmúlt időszakhoz képest, de mégis talán ez adja az igazi nehézséget, hogy annyi minden tartalommal találkozik az ember, meg ugye az algoritmusoknak köszönhetően már meg is van szabva, hogy mi jut el egyes emberekhez, tehát ezért is olyan nehéz, ugye, érvényesülni?
2: Igen, nagyon nehéz.
1: És te mit teszel ennek érdekében?
2: Hát, majd mostanában próbálok majd többet lenni social médián, nagyon több dalt kirakni, vagy több feldolgozást csinálni, hogy kicsit jobban eljussak az emberekhez, és ne csak akkor lássanak, amikor kijön egy dal, hanem hogy tényleg, hogy így mindig így ott legyenek velem.
1: Ugye a dalokon keresztül bepillantást engedsz az életedbe, de ezen kívül például az online felületeken ott mennyire mutatod meg a hétköznapi éned? Tehát láthatunk mondjuk álmos szemekkel éppen felébredni, és...
2: Hát annyira még nem lettem influencer azért még ott nem tartunk, de majd ki tudja, lehet, hogy idővel.
1: És hogyha most például kéne írni egy dalt a 2026-os évedről, vagy mondjuk az elmúlt évekről, akkor mi az, amit úgy igazán megragadnál? Nem tudom, volt-e ilyen gondolatod?
2: Talán az időt, meg a múltat, hogy így visszatekintek arra, hogy mi volt mondjuk pár éve, és arról írnék szerintem egy dalt.
1: És hogy látod a jövőt?
2: Nagyon sok koncerttel, nagyon
1: jó,
2: sok dallal.
1: Jó, helyes.
2: És még több boldogsággal, meg szeretettel.
1: Na, így legyen, amen. A folytatásban pedig most egy olyan dalt hallhatunk, ami hát a címében is benne van, ugye az életről próbáltad megírni, egyrészt a bizonytalan jövőről,
2: igen,
1: és az esélyről, ami egyszer adatik meg az életben.
2: Igaz.
1: Valóság, ez valóság. A dal címe. Na, halljuk, élő stúdió koncert itt a Petőfi, Ignác Bálinttal, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

Ez volt a Valóság című dal élőben itt a Petőfin Ignác Bálintól. Keresztapádék, nagyon sok sikert és kitartást kívánnak neked. Köszönöm, ők is hallgatnak. Dorina is itt van, nagyon jó, azt írja.

0: az egyik húzó. Ők ketten biztos, hogy ők húzó erők, de tényleg nagyon hálás vagyok a barátaimért, mert tényleg ott vannak mindig mellettem, és biztos, hogy nézitek, úgyhogy sziasztok. Nagyon hálás vagyok tényleg így a családomért és a barátaimért is, és nagyon köszönök nekik mindent.
1: Mi is köszönjük ezeket a fantasztikus dalokat, és mindjárt folytatjuk is tovább az élő stúdió koncertet. Ha szeretnél üzenni Bálintnak, akkor itt a Facebook vagy a 0630303380 a számunk.
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Ignác Bálint, a zenész Ignác Bálint, mert hogy van egy azonos nevű labdarúgó is.
2: Igen, ugye? Igen.
1: Gyakran előfordul, hogy felcserélődnek az információk. Szóval te vagy a zenész Ignác Bálint, úgyhogy igen, így kell téged keresni. Egyébként a pályatársak közül van olyan, akivel szívesen duetteznél mondjuk, vagy szerepelnél egy színpadon, gondolkodtál ezen, hogy ki lenne az?
2: Nagyon sok itthoni előadóval, de Karamellel nagyon szívesen duetteznék, vagy egy Szőke Nikivel, de most a populárisabbat kell mondani, én a Dash-el is nagyon szívesen csinálnék számot, vagy a Pogány Indulóval, az ilyen kis ugye az én korosztályom, és így jobban szeretném ezeket.
1: És például azon gondolkodtál, hogy esetleg másnak megpróbálsz dalt írni, és mondjuk felkeresed, hogy figyelj, rád gondoltam a te karakteredre, készítettem egy dalt, mit szólnál hozzá, hogyha ezt most így odaadnám neked?
2: Ez lehet egy jó ötlet, ezen még nem is gondolkodtam el.
1: Na, szívesen.
2: Hátha.
1: Egyébként van olyan dal, akkor fordítsuk meg, ami annyira tetszik, annyira tudsz vele azonosulni, hogy egy kicsit így sajnálod is, hogy nem a te fejedből pattant ki.
2: Nagyon sok van. Nagyon sok olyan dal van, hogy tényleg így meghallgatom, és így basszus, ez lehet, hogy nekem is jó lett volna, vagy most ez pont ezzel lehetett volna az áttörés.
1: És olyan van, akivel biztos, hogy nem tudnál együtt dolgozni? Vagy te olyan típus vagy, aki úgy mindenkivel megtalálja a hangot?
2: Megtalálnám mindenkivel a hangot, nem válogatok.
1: És szerinted a zenész szakmában, ugye erről már az így többé-kevésbé beszéltünk, hogy mi az, ami belülről nagyon fárasztó, és mondjuk ezt a közönség így nem igazán tudja, hogy mi a, ennek a nehézsége leginkább? Tehát, hogy mondjuk mennyit kell gyakorolni, hogy egy dal kész legyen, és olyan legyen, amit meg lehet mutatni a közönségnek?
2: Sokszor a közönség azt hiszi, hogy nagyon könnyen készülnek a dalok, pedig nagyon sok háttérmunka áll mögötte. Ugyanúgy a menedzselés, a klipkészítés, ugyanúgy tényleg, hogy stúdiózunk, az több óra munkák, és ez annyira így szellemileg leterheli az embert, hogy tényleg odafigyelni, hogy most pont jók azok a hangok, vagy most megtalálni pont azt a pont azt a basszus hangot, hogy olyan szand legyen, az nagyon nehéz.
1: És közben meg pörög a világ, igen, folyamatosan kapjuk az információkat, ha kell, igen, ha nem, minden egyes másodpercben, és akkor közben ott van, hogy a jó munkához meg idő kell, és amíg az ember stúdióba kerül, ki a tényleg úgy egy dalt, ahogy azt vagy szeretné, hogy tényleg magadénak érez, és úgy hangozzon, ahogy te szeretnéd, az sok idő.
2: Nagyon.
1: Szóval ebben biztos, hogy igen, a világ változott egy kicsit, és túl gyorsan halad. De hát vannak célok, vannak tervek, úgyhogy nagyon-nagyon szorítunk hozzá, hogy minden álmod valóra váljon.
2: Köszönöm.
1: És akkor végül, de nem utolsó sorban, a fiatal korodról is írtál egy dalt.
2: Igen, igen. Ez a szám azért különleges, mert ebben a dalban szeretném egy kicsit ötvözni a populárisabb dalt a cigányzenével. Uh-huh. És egy nagyon kedves ismerősöm fordította le a felét a dal szövegnek, és ez beás nyelven íródott ez a dal, vagy bocsánat, magyarul írtam meg, csak beásra fordítottuk le, mert igazából az a mi nyelvünk. Uh-huh. Csak én sajnos már nem beszélem, mert már ez is lassan kezd kihalni, de azon vagyok, hogy ez ne tűnjön el. Uh-huh.
1: Na, és akkor most egy dalban hallatjuk. Élőben itt a Petőfin, a dal címe Hideg Tél, a stúdióban pedig Ignác Bálint.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Ignác Bálint élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Hideg tél című dal, a pop és az autentikus cigányzene stílus jegyeit ötvözve. Nagyon szépen köszönjük az élő stúdió koncert, mint mindig ma is visszanézhető a Facebook oldalunkon egy ideig, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, úgyhogy ott megtalálod, ott keresd. Ignác Bálintnak pedig nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk a folytatáshoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt, hogy hallgattatok, néztetek, és egy élmény volt.
0: Teljesüljön minden álmod, azt kívánom. Köszönöm. A Petőfin pedig mindjárt jön a Kompakt Diszkó és a Hősök is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap már újra napos idő lesz. Alaptörvény módosítással távolítaná el a kormány hivatalából Súlyog Tamást. Folytatódik a szúnyogírtás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M0-as autóút és az 1-es főút közötti összekötőágon. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. A 22-es főúton Balassagyarmat belterületén a Dózsa-György utca buszmegálló közelében szintén baleset történt, félpályán halad a forgalom. A 23-as főúton Bátony-Terenyénél egy személyautó árokba hajtott, az 5-ös kilométernél lezárták a félútpályát. És szintén két autó karambolozott a 61-es főúton Simontornyán, a 32-es kilométernél itt is forgalomkorlátozásra kell készülni. Összességében a hétvégéhez hasonlóan ma is rengeteg a baleset az utakon. Figyelmesen vezessen mindenki, és aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, ha továbbra sem mond le, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában felkereste Súlyog Tamás államfőt. A kormányfő szerint Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet, ahogy fogalmazott, az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Méltánytalannak nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a Facebook oldalára feltöltött videójában reagált a miniszterelnök bejelentésére, és mint fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A kormányfő tájékoztatta a jegybank elnököt az uniós források hazahozataláról, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről. Varga Mihály pedig arról beszélt, az MNB korábbi vezetésének tevékenysége büntető eljárást von maga után. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárvái gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Összeomlott egy bontás alatt lévő négy emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, kettő elmúlt, változatos magyar zenei kínálat itt a Petőfén továbbra is, és ugye azt mondják, minden hozzáállás kérdése, mindent nézünk a pozitív oldaláról, ami persze nem minden esetben könnyű, de a kompakt diszkó és a hősök már is megerősít minket ebben. Jön a minden rendben!
2: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Korábban baleset történt az M0-áson, az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-ásról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, itt áll a forgalom. A 66-os számú főúton Gödre határában pedig szintén baleset miatt a 42-es kilométernél lezárták a főutat, Gödrén keresztül lehet kerülni. Az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban ároga borult kamion, aminek a műszaki mentése folyamatban van. Itt jelenleg nincs forgalomkorlátozás, de légy óvatos, ha arra jársz. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között pedig szakaszos torlódásra készülj, főleg a külső sávban, ezért ha személyautóval utazol és Budapest a cél, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. Bármi egyéb infód van, az pedig jelez a 0630 30 30 380-as számunkon, SMS-ben vagy Viberen, hogy segíthessünk.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Arany Tamás után itt a Petőfi már is érkezik hozzánk egy csapat, akik jubileumokhoz értek ebben az évben. Több nagy lemez, több száz emlékezetes koncertet tudhatnak maguk mögött. Útjuk a klub színpadoktól az ország legnagyobb fesztiváljáig és a leglátványosabb színpadjáig vezetett. Nemrég nagyszabású koncertet adtak, május 23-án egészen pontosan, ha esetleg ott voltál, és szívesen megosztanád élményeidet. A 0630303030 a számunkon teheted meg továbbra is, SMS-ben, illetve Viberrel is, hogy ki is ez a csapat? Az idén 10 éves Follow the Flow.

Petőfi Rádió minden magyar, és egy kis délutáni kikapcsolódás egy olyan dallal, amivel B. Nagy Réka erőt szeretett volna azoknak a nőtársainak adni, akik a mindennapok nehézségei ellenére is helytállnak. A dalszövegét a Honeybees dal szerzőjével és gitárosával, Kovács Zolival írtak közösen, egyébként a videóklipben édesanyja és testvére is szerepel, ha lesz rá lehetőséged, majd nézd meg. Akusztikus koncertje és közönség találkozója pedig hamarosan a nyíregyházi korzóban lesz, most pedig itt a Petőfin, B. Nagy Réka és az említett dal, a Nézd rám! Don't

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az M1-esen, ha a főváros felé autózol, számolj arra, hogy munkavégzés miatt lezártak egy sávot Biatorbánynál, a 17-es kilométernél 5 kilométeres torlódás alakult ki. Egy perc múlva pontban 3-kor a friss hírekből többet is megtudsz, és mindjárt itt a Kis Csillag.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már újra napos idő lesz. Előnyös politikai megállapodás született Brüsszelben az uniós pénz hazahozataláról, mondta Magyar Péter. Összeomlott épület alatt rekedt egy ember Székesfehérváron.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-as autóút és az 1-es főút közötti összekötőágon. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. A 46-os főúton Gyomaendrőd és Csárdaszállás között egy személyautó lesodródott a pályáról. Az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Magyarországnak és a magyar embereknek előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós pénzek hazahozataláról.

Petőfi Rádió minden magyar. A hidegfront most már érezteti a hatását. 16-20-21 fok mérhető az országban. Azért ez még így is kellemes, igazi tavaszi hőmérséklet csapadékkal, ami pedig nagyon-nagyon kell a növényeknek. 0-30-30-30-380, ez a számunkkal folyamatosan informálhatsz közlekedési helyzetről. Figyelmes, óvatos haladást a továbbiakban. Így záporzivatar ugye bármikor máról kipattanhat ma, erre is figyelj. Közben egész héten az országban motoros razziát tart a rendőrség, és kiemelten ellenőrzik például a bukósisak meglétét és szabályos használatát, a láthatósági ruházat viselését, a világító berendezések meglétét és működőképességét, a rendszámtáblák szabályos használatát és láthatóságát, sőt, különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kipufogókra és átalakításokra, illetve a gumiabroncsok állapotára. Egyébként bármivel is közlekedsz, én azt gondolom, ez egy igazi utazós dal, ami jön a folytatásban. Emerson Smith-től, itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar, és hogy ez a borongos időse szegje kedvünket, változatos kínálat vár továbbra is, fejfájás pedig a hidegfront miatt lehetséges, de azért sokszor nem gondolunk arra, hogy a fejfájást, fáradtságot, dekoncentrációt az is okozhatja, hogy nem iszunk eleget, hogy a szervezetnek bizony több folyadékra lenne szüksége. Egyszerűen nem kell persze nagy mennyiséget meginni, ez nem verseny, inkább kis ismétlődő szokások kérdése. Többször kell tehát inni a nap folyamán, ez mindig legyen szem előtt, nem csak akkor, hogyha nagy meleg van. Fentről is kapjuk ma a sok csapadékot, az országban több helyen esik továbbra is. Ha nem vittél magaddal esernyőt, van egy másik jó hírem, ha éppen mondjuk szaladsz, hogy nehogy nagyon elázál, 2 perc gyors tempójú séta, képzeld, ugyanannyit ér, mint 6 perc lassú ballagás. Bizonyára hallottál már te is a 10 000 lépéses célról. Kezeld, ez nem tudományos alapon született, egy japán cég marketing fogásként talált, aki még az 1960-as években, hogy népszerűsítse az első lépés számlálóját. Persze, a sok séta valóban jót tesz, a mozgás hiány a modern társadalmak egyik legnagyobb egészségügyi kockázata, úgyhogy kis gyors tempójú gyaloglás, elegendő folyadék és hangulatjavító. Itt a Petőfin, ezután Nóra Tilltől.

Petőfi Rádió minden magyar. Ahogy kijöttek a hírek, szinte már el is fogytak az újabb jegyek. A nagy érdeklődésre való tekintettel a héten, ugyanis átmenetileg hétköznap is megnyitják a látogatók előtt a Karmelitát és az egykori miniszterelnöki kabinatiroda épületét. Kettő péntekig reggel 10-től este 6-ig várják az érdeklődőket. Időpontot foglalni egyébként a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet, viszont a nagy érdeklődés miatt, úgy látom, ez most per pillanat nem elérhető, de itt meg lehet próbálni. 0-30-30-33-180 a számunkon pedig jelezni például, mi történik a közlekedésben, ha fennakadást észlelsz, 0-30-30-33-180 üzen meg ide, hogy segítsük az úton lévőket a

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy kedves gesztus a Tündék és Angélák felé, ma ők a névnaposok. Bizonyára mosoly csalsz az arcukra, ha megemlékezel róluk. És persze június 1-én a szülinaposokról, évfordulósokról se feledkezz meg. Őket lehet köszönteni majd a kívánság műsorban. Szikora Tomi készen áll, játék is lesz majd nála Petőfis ajándékcsomagért. Én át is adom neki a terepet, hiszen 4-től veled lesz. Figyeld a részleteket. Kata búcsúzik, a hírek után pedig a Carson Koma érkezik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsoraját.

0: 06 30 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már újra napos idő lesz, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a romok alatt rekedt ember Székesfehérváron.
2: Petőfi Rádió közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a főváros irányába Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani, elsősorban a külső sávban. Ezért személyautóval Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot használni. A 46-os főúton Gyomaendrőd és Csárdaszállás között egy személyautó lesodródott a pályáról. Az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Magyarországnak és a magyar embereknek előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési pénz válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik elérhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizont Európa kutatási együttműködéshez is. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le a sikeresen a budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csak nem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Életben van az összeomlott székesfehérvári épület alatt rekedt ember, a kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András közölte, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Wizzair szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Pharma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10 és 17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. A nyár első napján is számíthatsz ránk, bár az időjárás most annyira nem ezt tükrözi, a hangulat viszont ezt fogja. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Karzon Koma osztálytalálkozó. Ezt indítom, de hamarosan játék is következik. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Yeah.

0: hírek az utakról.
1: 4:05, hogyha éppen most indulsz haza, keresed a kocsi kulcsot, akkor várj, mondok friss útinfokat, hogy merre menj, vagy merre ne menj. A 46-oson Gyomendrőd és Csárdaszállás között egy autó lesodródott a pályáról, az 54-es kilométernél emiatt egy sávon megy a forgalom. Tehát mindez a 46-oson Gyomendrőd és Csárdaszállás között az 54-es kilométernél. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál a 17-es kilométernél korábban munkavégzés miatt volt forgalomkorlátozás, viszont újra két sávon megy a forgalom, de a korábbi 8 kilométeres dugó lassan oszlik fel, tehát lelassul a haladás az M1-esen Budapest felé, főként Biatorbágy térségében. A fővárosban pedig nemrég baleset volt a Terész körúton, a Nyugati tér felé az Oktogon után, itt már most megszűnt a forgalmi akadály. De várom a további infókat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Dolgozzunk össze, küldj helyzetjelentést Hajdunánásról, Siófokról, Mátészalkáról, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Magyar. Az egyik kedvenc újdonságunk Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ezt hallottad nálunk. Figyelem, hamarosan játék indul. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz a nyár első délutánján, hogy hogyan figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630 30 30 380-ra, írd meg az óra előadóját és a szám címét, ha gyors vagy visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogent, és vidd az ajándékcsomagot. Ilyen egyszerű.

0: amely egy borús nyári napon is képes megcsinálni a hangulatot. Nagy Bogi Dash, Jól leszek újra, ez volt az óra nyerőslágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékokat ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 06 30 30 30 380-on, és aki volt a legelső, mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Utitársad vagyunk, és a Petőfi Rádióban a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es, valamint a 60-as kilométer között. Éppen ezért itt forgalomkorlátozás várható, mindez tehát az M7-esen a Velencei tó térségében. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek, a 60-as, valamint a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sávjárató, mindez tehát az M44-esen Kunszentmártonnál. Az M1-esen pedig torlódik a forgalom Budapest felé, főként Biatorbágynál. Nagyjából 6-8 kilométeres torlódás van jelenleg, tehát az M1-esen a főváros felé. És te merre tartasz, merre autózol? Dolgozzunk össze, a további információkat is várom az egész országból. Nyíregyházáról, Sümegről, Monorról, hívja 061-759-6060-on. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: tartozó.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Én legszívesebben mindenkit megajándékoznék. Éppen ezért indítok minden hétköznap délután játékot 4 és 5 között. És hogyha elég gyors vagy, akkor már is bekerülhetsz és megszerezheted az esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért. Nézzük, hogy ma ki volt a legelső üzenetküldő a játék felhívásunk után.
2: Háló, tessék!
1: Háló, szia! Itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
2: Szia!
1: Hogy szólítatlak?
2: Ezek szerint én voltam a leggyorsabb, Orsi vagyok, szia!
1: Igen, Orsi volt ma a leggyorsabb, úgyhogy az egész országból te pötyögtél ma nekünk a leggyorsabbként üzenetet, mindenkit megelőzve.
2: Örülök neki, a lányom egyik kedvence, úgyhogy amint meghallottam, tudtam.
1: Na, akkor mondd kérlek, hogy mi ennek a dalnak a címe.
2: Ez Nagy Bogitól a Jól leszek újra.
1: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét is így tudod?
2: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Szuper vagy, akkor gratulálok, mert te nyertél.
2: Köszi.
1: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, bögre, kulacs, nyakfasz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez megy majd neked a postán, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Gyakran hallgatjátok ezt a dalt a lányoddal?
2: Igen, és ezen kívül az Aria és Dezs dalokat kell hallgatnom mindig, úgyhogy igen.
1: Akkor ez a kötelező menü az autóban, amikor együtt utaztok?
2: Pontosan, jól gondolod, igen.
1: Most is veled van, vagy mész érte, vagy mi a program?
2: Nem, most kisebbikért jöttem iskolába, úgyhogy most őt viszem mindjárt.
1: Merre vagy, hol hallgatok minket az ország melyik részén?
2: 16. kerületbe.
1: Akkor Budapest. És hát nem mehetünk el amellett, hogy a nyár első napja van június 1. Milyen tervekkel indulsz neki az idei 2026-os nyárnak?
2: Hát már alig várom a nyaralást. Az így június végére, ahogy vége az iskolának, a következő héten már megyünk is. Uh-huh. Mindannyian elfáradtunk. A lányom most ballag, úgyhogy neki meg ilyen búcsúzkodás a suliból. Aztán meglátjuk a jövő év, meg egy új kezdet, úgyhogy ott meg a gimnázium, meg ilyen dolgokra való felkészüléssel fog telni.
1: Hát hogyne, ez egy nagyon izgalmas időszak. Merre mentek pihenni?
2: Hát Törökország, meg Zau. Magyarországon is utazunk még Mártéra. Horgász a család, mármint, hogy így a fiútagok nagyon szeretnek horgászni, úgyhogy a fő szempont, hogy mindig legyen horgászós nyaralás.
1: Mindig legyen valami kis víz a közelben, és akkor mindenki jól érzi magát.
2: És akkor mindenki jó, mert akkor lehet, a lányok fürdenek, fiúk horgásznak, és akkor mindenkinek megvan a boldogság, igen.
1: Legjobb. Hát kellemes nyarat nektek, és a következő dalt is neked játszom, a Uniktól a Hiszed vagy sem. Ez a tiéd lesz most a Petőfi Rádióban.
2: Köszönöm szépen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A borús idő, valamint a hétfő ellenére a következő órában is maxon pörgünk, és küldöm az energiát munkához, munka után a második műszakhoz. A kezdésben Horváth Tamás és Kobaszki meg a Vega közös dala szól. Itt a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek: Tolle Elsel 2,8%-os dobozos tej, egyes Lace chipsek és egyes Camping Kör dobozos sajtuk. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap ismét naposra fordul az idő. Újra megnyílik az Erasmus Plus program. Ismét kihajózhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a délutáni forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon, így az M0-ás autóúton, a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, a 10-es főúton Solymárnál, a 31-esen Maglód határában, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az országútjairól az elmúlt egy órában nem érkezett hír balesetről. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Magyarországnak és a magyar embereknek előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési pénz válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Életben van az összeomlott székesfehérvári épület alatt rekedt ember, a kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András közölte azt is, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófa védők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Az óceánjárón áprilisban tört ki járvány, miközben Argentínából a Zöld-foki szigetekre tartott. A hajó végül Teneriffén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza saját országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap napos gomoly felhős idő lesz, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, hétfő délután 5 óra. Gondolom már mindenki túl van a negyedik kávén. Kitartás a folytatáshoz, én munka után is veled vagyok és hazakísérlek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Erős lesz a kezdés. Kovalszki meg a Horváth Tamás, Fehér Holló, ezt indítom.
5: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: az utakról.
1: Munka után együtt utazunk haza, elkísérünk és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Az M1-esen a főváros felé van torlódás munkavégzés miatt, főként Bicske és Herceghalom között, plusz menetidővel tervez az M1-esen, hogyha Budapest felé tartasz. Az M30-as autópályán Miskolc térségében aszfaltoznak a 26-os, valamint a 32-es kilométer között. Itt a forgalom egyébként csak egy-egy sávon halad, mindez tehát az M30-ason Miskolc közelében. Az M4-esen pedig Monornál komplex pihenőhelyet létesítenek. Emiatt forgalomkorlátozás van a 38-as, valamint a 40-es kilométer között. Mindez tehát az M4-esen Monornál, ahol új pihenőt alakítanak ki. És te merre tartasz, merre indultál? Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infókat, dolgozzunk össze. Adj hírt Szerencsről, Gödöllőről, Kisbérről. Hívj a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Nyomjuk a pedált a folytatásban is, most Pápa Jocival, itt a Kék Rúd.

0: Magyar. Hétvégén a félvilág Budapestre fókuszált a Bajnokok Ligája döntője kapcsán, és ime néhány számadat, ami magáért beszél, mert hogy a mérkőzést 2,5 millió magyar néző nézte csak a tévében, ez rekordnak mondható, csak úgy, mint hogy a reptéren is megdőlt minden forgalmi rekord. A Hungarokontroll közleménye szerint csütörtökön 557, pénteken 653, szombaton 618, vasárnap pedig 759 gépmozgást kezeltek. Ez az érkező és az induló járatok együttesen. Szóval óriási pacsi a reptéri forgalomirányítóknak és a repülőtéri dolgozóknak. A korábbi rekord egyébként 476 gépmozgás volt. Hát ez majdnem dupla annyi. Ráadásul ennek a zökkenőmentes lebonyolításáért felsorolni is nehéz, hogy mennyi terület felel. Lényeg, hogy az elmúlt 4 napban több mint 2500 gépmozgást regisztráltak a budapesti reptéren. Mindenkinek óriási taps és óriási köszönet, aki részt vett a Bajnokok Ligája szervezésében, bármelyik területen. A folytatásban itt egy lány, aki ha nem gitározna, talán operaénekes lenne. Ő Szájanoé.
1: Sziasztok, Szájanoé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt utazunk A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. A legtöbb útinfót tőlünk kapod a délutáni csúcsforgalomban. Az M1-esen torlódik a forgalom munkavégzés miatt a főváros felé, főként Bicske és Herceghalom között plusz menetidővel tervez, tehát az M1-esen ugye Budapest felé tartasz. Az M6-oson Érdnél a 15-ös, valamint a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a főváros felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányunként egy-egy sávjárató. Mindez tehát az M6-oson Érdnél. Az M7-esen pedig a Velencei tónál felújítják a burkolatot, éppen ezért az 50-es, valamint a 60-as kilométer között forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a Velencei tónál az M7-esen. És te, merre vezetsz, merre tartasz? Baleset, lámpahiba, bármi tapasztalsz, jelez nekünk! Országosan várom a közlekedési információkat. Esztergomból, Dunaföldváról, Tószegről, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: És most emelünk a fordulatszámon. Itt egy dal, amely már a megjelenés előtt meghódította a TikTokot, szóval a refrén biztosan ismerős. Filó, Tonic 100-szor, ez következik most a Petőfi Rádióban. 17.44.

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi.

tout cassé. Pour rien.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A nyár első napján ma boldog névnapot kívánhatunk a tündéknek. Köszönsd őket rajtunk keresztül. Legyen a kolléganőd, a legjobb barátod vagy a családtagod. Küldj neki egy zenét, egy köszöntést. Hétkor indul a kívánság műsor. Addig sem maradunk kedvencek nélkül. Mutatom a folytatást, amit mindjárt játszok. Az egykori fesztivál himnusz mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsoraját.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már újra napos idő lesz. Ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Már az állami kedvezmények sem élénkítik a lakáspiacot a túl magas árak miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egyre erősebb a délutáni forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon, így az M0-ás autóúton, a Megyeri hídon, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton Solymárnál, a 31-esen Maglód határában, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel ezelőttihez képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlanadásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Hozzátette, nyáron már csak a szezonális hatások miatt sem várható változás. Ismét kihajózott a tengerre a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Az óceánjárón áprilisban tört ki járvány, miközben Argentínából a zöld Foki-szigetekre tartott. A hajó végül Teneriffén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza saját országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra van. Kávé helyett így este pörgetőként magyar zenéket ajánlok a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rá munka közben, munka után, vagy akár munka előtt, az éjszakai műszak előtt is veled vagyok. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdésben a Road Movie All Stars dala a Sopron felé.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elkísérünk A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban 20 percenként informálunk a délutáni csúcsban a közlekedésről. Figyelem az M3-ason, a bevezető szakaszon, a 11-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Emiatt van torlódás, tehát az M3-as bevezető szakaszán a 11-es kilométernél. Az M1-esen is torlódás tapasztalható a főváros felé, főként Bicske és Herceghalom között. Itt is több kilométeres a dugó. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, a Haller utca után a buszsávban. Mindez tehát a Soroksári úton kifelé. Számítok a további infokra, az egész országból dolgozunk össze. Adj hírt Sárospatakról, Komlóról, Kisköréről. Hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. A folytatásban itt egy dal, ami szó szerint nyarat hoz a nyárba. Mira Monoka, Sunny Zap. Emlékszem, egy hónappal ezelőtt a májust 30 fokkal indítottuk. Sőt, hát egész hónapban mondhatni, hogy nyárias meleg volt. Ehhez képest most a június 20-24 fokkal és esős borús idővel kezdett. Aztán nézem a következő napok időjárását. Holnap 27 fok lesz és napsütés, magas lesz az UV-sugárzás. Ugyanakkor szerdától ismét csapadékosra fordul az idő. 24-26 fok lesz, ugyanakkor elszórtan záporok, zivatarok lesznek egész héten. Talán majd jövő héttől kezd megnyugodni az idő. Ez a terv. Hey.

0: Manuel Tiara, a Petőfi Rádióban minden magyar. Csak úgy kíváncsiságból megkérdeztem az AI-t, hogy mit tud erről a dalról. Azt írta, hogy ez a zene egy modern, se veled, se nélküled kapcsol a sztoria, luxus, éjszakai élet, erős vonzalom és rengeteg dráma keveredik benne, mert hogy a szereplő egyszerre akarja és próbálja elengedni azt a lányt, aki folyton kiborítja, és talán éppen ezért nem tud szabadulni tőle. Na erre szerintem már mondhatjuk azt, hogy toxikus kapcsolat. Manuel Tiara a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, korábban Bicske és Herceghalom között festették a burkolati jeleket. A munkavégzést befejezték, viszont a több kilométeres torlódás még aktuális, bár lassan megszűnőben van, plusz menetidővel tervez az M1-esen, hogyha a főváros felé autózol. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávban, valamint baleset történt a Népszínház utcában a Teleki László térnél, éppen ezért például a 28A villamos terelve közlekedik. Én az egész ország várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Újfehértóról, Kalocsáról, Pápáról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Na és kiül a hátsó ülésen, most a Hűvös zenekar, ők következnek nálunk, de hogy hét után mit játszak, ez rajtad áll. Hamarosan kezdődik a kívánságműsor, várom az üzeneteket folyamatosan, a kívánságvonal 061-759-6060, a Viber számunk pedig 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.

0: élni. Amanda Barbies, Márti dala, a Petőfi Rádióban minden magyar. És hogy hét után mit játszak, azt te mondd meg, kezdődik a kívánságműsor, a nyár első kívánságműsora. Írja 06 30 30 30 380-ra. Zsófi választotta az első dalt a keresztlányának, Timinek. Bermuda London.
1: Fele van a város, de nincs már, akit ne ismernél, van meg kívánnál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
4: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
3: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
5: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
3: Ami visszaterel az életbe.
6: Csak kéni kell az úrtól, hogy szabadítson meg.
3: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
7: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
7: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
8: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
7: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
7: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Visszatér a napos idő, alaptörvénymódosítással váltaná le a kormány az államfőt. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom térsége között korábban burkolatjeleket festettek fel. A munkavégzést már befejezték, de a több kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
9: A Sándor palotában kereste fel ma reggel az államfőt a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, aki a megbeszélés után közölte, nem mond le, majd hozzátette, hogy személyre szabott alaptörvénymódosítással akarják eltávolítani. Az ellenzéki pártok a parlamentben bírálták Magyar Pétert, mert szerintük egy alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal távolítsanak el hivatalából. A miniszterelnök szerint viszont Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje tekintélyét. A Tisza párt az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílt az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel ezelőttihez képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlanadásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Hozzátette, nyáron a szezonális hatások miatt sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit, aki súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Borbé Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbé 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A következő szezonban is a finn Timo Sajdikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19-et is magában foglaló liga, egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: 7 óra után ma is te mondhatod meg, hogy melyik legyen a következő magyar dal. Ez már az élő kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Válasz dalt akár a névnapos tündéknek, vagy a születésnaposoknak. Írj 0630 30 30 380.
12: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

ma este már képviseli a TikTok live-unkban, és köszöntöm Katust is Vasváról. Ő is írt nekünk néhány perccel ezelőtt. Úgyhogy ez a taps a TikTokosoké. Ha te is szeretnél hozzánk benézni a stúdióba, akkor gyere, várunk téged is Petőfi Rádió stúdió néven.

0: születésnapos, akkor ír üzenetet, akár add meg a címzett telefonszámát, és nagyon szívesen rácsörgök.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:27 a pontos idő, és sokan vezetünk együtt. Figyelem az M1-esen Budapest felé, Bicske és Herceghalom között. Korábban festették a burkolati jeleket, igaz, már befejezték a munkavégzést, viszont mindig több kilométeres a torlódás. Emiatt van tehát lassulás az M1-esen Bicske és Herceghalom között, a főváros felé tartó oldalon. A további infokat is várom, hiszen rengetegen utazunk együtt. Például csatlakozott hozzánk Gergő, aki a kislányának választotta a következő dalt, Noéminek, hiszen születésnapos vagy. Isten éltessen téged!
3: Happy birthday!
2: És nagyon köszi, hogy ti is minket hallgattok vezetés közben. Közben megy egyébként a TikTok live is, tehát benézhetsz hozzánk a stúdióba, és ott is kommentelhetsz. Például Izabella Dombrádról írt nekünk, Ceglédről, Timi csatlakozott néhány másodperccel ezelőtt, Anarcsról, Kitty írt, Évi Ajkáról, és küldünk egy óriási pacsit, puszit Vikinek és Ákosnak Ózdra, mert hogy ők ott hallgattak minket. Szóval örülök, hogy velünk vagytok ilyen sokan. Zoli írt nekünk, akinek gratulálhatunk, mert hogy sikeres kocsi rendezői vizsgát tett. Na ez ilyen vonatos sztori, úgyhogy kedves Zoli, engednek, hogy gratuláljunk. És ezzel a tapsal megünnepeljünk téged itt a Petőfi Rádióban. Szia Tomi, Bakos Dávidnak szeretném küldeni Jándra a következő számot. Születésnapja alkalmából. Üdv, Csabi. Kedves Dávid, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Klári pedig a kislányával, Fatimával tanulás közben hallgatnak minket, és leadták a rendelésüket, hogy melyik dal lenne az, ami feldobná a kedvüket, mert ő kicsit már punyattan telik az estéjük. Oké, Dash, Young Fly, Pannonia, ezt hozom most a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. És te, kinek üzennél? Akár a névnapos tündéknek?
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is, 06-30-30-30-380, sőt, Tomi várja a közlekedési infokat is. Ádám barátunk jelzett nekünk egyet, hogy az M1-es Hegyeshalom irányába Lébénnél baleset van, éppen kamionmentés folyik, csak a belső sávjárató, tehát baleset van az M1-esen Hegyeshalom felé Lébénnél, ahol éppen kamionmentés folyik a külső sávban, csak a belső sávjárató, tehát az M1-esen Lébénnél. Remélem, mindenkihez eljut az info. A továbbiakra is számítunk, hiszen az élő kívánság műsorban sokan utazunk együtt. Jönnek az üzenetek, amelyek akár Viberen, SMS-ben vagy a TikTokon érkeztek, mert hogy a TikTok Live-ot beindítottuk a kamerát, és a TikTok Live-on keresztül élőben közvetítjük a műsort. Hello Tomi, jó estét! Köszönteni szeretném névnapja alkalmából Tündémet, Cacát. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Írja a Snowman. Hát akkor Snowman Cacáját, Tündit, jól meglepjük a következő dallal. Meg ezzel a tapsviharral, 100 Sins, Valmar átutazó, ezt fogom küldeni az ünnepeltnek. Felköszönhetjük Kitty kisfiát, Csabikát, akinek most lesz a születésnapja. Szóval Csabika, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Köszönhetjük Márkot, aki Kőhídgyarmaton hallgat minket, és saját magának választotta a következő dalt. Jácint a TikTokon írt nekünk, ő egyébként a szüleit, Gabriellát és Ferencet szeretné meglepni egy dallal. Mirko a barátainak címzi a következő számot. Jött hozzászólás komment a TikTokon Mesitől. Hello Tomi, én első lettem az angol megyei versenyen, sőt, most volt a születésnapom. Kaphatok egy zenét? Mesi, természetesen! Gratulálunk neked, és csak így tovább! Remélem, hogy lesz születésnapi ünneplés is. A következő dal csak a tiéd. Befutott Helena üzenete, aki az anime cseh csapatának szeretné címezni a következő számot. Icus pedig csak annyit írt. Tomi, vigasztalj meg, mert nagyon rossz napom volt. Icus, küldünk neked egy nagy gyógypuszit. Meg a következő dalt, Valmar, 100 Sins átutazó.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Ez a Petőfi Rádió.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki a következő? Háló, itt a Petőfi Rádió, hogy szólíthatlak?
3: Hajósné, Mezői Csilla vagyok, Csongrádról.
2: Kedves Csilla, kinek játszhatom a következő dalt?
3: Legelőször is a sógornőmnek, Hajós Hajnalkának, Fábián Sebestyénre. Drága nagymamámnak szeretnék küldeni egy számot, akinek két hete volt az születésnapja, és az unokatestvéremnek meg névnapja volt. Boros Ritának.
2: Van még valaki a sorból? Nehogy valakit kihagyjunk.
3: És a drága kisfiamnak utólag gyereknapra küldeném.
2: Oké, akkor meglepjük őket most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönöm szépen. Szia!
2: Rúzsa Magdi, Karma, ez szól most az élő kívánság műsorban. És te, kinek üzennél? Itt a lehetőség. Várom, hogy írj, vagy csörgess most!

0: Rákóczi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Martin írt nekünk, aki a kislányának Nikinek szeretne nagyon boldog születésnapot kívánni, az anyukájával együtt. Hétvégén lesz majd a családi tortázás. Isten éltessen Niki nagyon-nagyon sokáig, a No Sugar dala, az Amit a szív, Pár pillanat és a tiéd. Mi ezzel ajándékozunk meg téged.
3: Amit a szív, amit a szív adhat az életnek, azt tedd meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: Szani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekkel a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka,

0: Rádióban minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
1: Holnap újra napos idő lesz. Már jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Applikáció segíti mostantól a biztonságosabb taxizást Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom térségében korábban burkolatjeleket festettek. A munkavégzést már befejezték, de a több kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: A Sándor palotában kereste fel ma reggel az államfőt a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, aki a megbeszélés után közölte, nem mond le, majd hozzátette, hogy személyre szabott alaptörvénymódosítással akarják eltávolítani. Az ellenzéki pártok a parlamentben bírálták Magyar Pétert, mert szerintük egy alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal távolítsanak el hivatalából. A miniszterelnök szerint viszont Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje tekintélyét. A Tisza párt az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni. A kormány tervei szerint már jövőre visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítás és nyugdíjjogosultságot adjon. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A Taxi Track elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat is. Mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit, aki súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 után folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, tehát, hogy vacsi mellé, tanuláshoz, munkához neked mit játszak, ez rajtad áll. Várom az üzeneted. SMS Viber 0630303380, ez a No Sugar és az Amit a Szív.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással. Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Levi vagyok.
2: Csáó, Levi. Mizu, mi a program?
3: Biciklizünk barátommal kint a faluban, meg zenélünk.
2: Na, zenéltek? Mármint, hogy zenét hallgattok, vagy ti gitároztok, zongoráztok, nem tudom, énekeltek?
3: Hát, zenét írunk, meg telefonon csinálunk hozzá alapot.
2: Királyok vagytok, akkor lehet, hogy a jövő, nem tudom, Judlójával, Manuelével beszélek?
3: Hát lehet.
2: Vannak példaképeitek?
3: Hát ilyen tígani, meg ezek.
2: Aha, na, király, jól van, hajrá srácok, minden bele.
3: Rendben.
2: Kinek játszom a következő dalt?
3: Kettőnknek.
2: Oké.
3: Tehát Levinek és Gergőnek.
2: Rendben, Levinek és Gergőnek. És melyikre gondoltatok, srácok?
3: Judló, az mondjuk jó.
2: Oké, van egy új dala, a Vroom, akkor ezt dobom nektek, jó?
3: Rendben.
2: Köszi, szia-szia.
3: Köszönjük, hello.
2: Na és te, kinek üzennél? Ez az élő kívánságműsor 9-ig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, az M1-esen Budapest irányába a 33-32-es kilométerek között két autó utolérte egymást a belső sávban. Köszönjük az infót, tehát az M1-esen Budapest felé az átterelt belső sávban baleset a 33-as, valamint a 32-es kilométer között. Hello, mester! Spártai ismét a testépítés és a Petőfi erős egyvelegét műveli. SMS-t olvasok egyébként. Szeretnék kérni egy szép szívhez szóló dalt Szilvinek a hásas tanyára. Tudod, hogy örökkön, örökké, és még azon túl is szeretlek. Csókol téged a Spártai. Spártaiban egy Petőfi veszett el. 061-759-6060, ez a telefonszámunk. Ki a következő? Halló!
3: Szia, kérhetünk egy zenét?
2: Természetesen, ki szeretne zenét kérni? Hogy szólíthatlak?
3: András.
2: Hello, András. Itt pedig Tomi. Hallgatlak. Te jössz?
3: Jó, Tomi. Akkor legyen Azaria.
2: Azaria. Rendi, csak jó választás, akkor Azariát játszok neked. Meg hallom, hogy nem egyedül vagy. Kivel hallgatsz minket?
3: Az egyik barátommal, úgy hívják, hogy Áron.
4: Hello.
2: Hello, oké. És mi a program, srácok? Mit csináltok?
4: Beszélgetünk.
2: Aha, akkor átmentetek egymáshoz, vagy valaki valakihez?
4: Igen.
2: Osztálytársuk is vagytok egyébként?
4: Évfolyamtársak.
2: Ja. Hány nap van még a suliból, az idei tanévből?
4: Hát 3 hét.
2: Aha, na akkor még 3 hét. Figyelj, ez már most laza lesz, mármint, hogy gondolom még sok a dolgozat, de hogy ezt már most kibírjuk valahogy. Lesz valami nyaralás vagy program nyáron, amit már nagyon vártok?
4: Én megyek Romániába.
2: Na, Erdélybe?
4: Le, igen.
2: És valami tábor esetleg, amit idén szeretnétek?
4: Én hittantáborba megyek.
2: Na jól van, srácok. Akkor várjuk a vakációt, és akkor én pedig Azaria dalt játszok nektek, jó?
4: Köszönjük.
2: Köszi. Sziasztok. Introvertált dal. Ez adja a hétfő este hangulatát a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én kapkodom a telefonokat. Ki a következő? Halló?
3: Halló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Hello, Gizmo. Hogy mint?
3: Jól, jól.
2: Milyen volt a hétvégéd?
3: Jó, nagyon jó. Fönn voltunk meccsen a döntőn, milyen döntőn.
2: Na, akkor nézted a meccset test közelből.
3: Igen, igen.
2: És? Elégedett vagy az eredménye?
3: Én igen, nagyon is.
2: Na hát akkor megérte, ez egy életre szóló élmény volt neked.
3: Igen.
2: Kinek szerettél számot küldeni?
3: Minden PSG rajongónak, akkor neked, aki szereti, meg persze mindenkinek.
2: És mit üzensz az arzenálosoknak?
3: Neveljék szét a várost.
2: Hál' Istennek azért nem történt ilyen. Vagy hát előző este, még a meccs előtt láttam egy-két videót itt Budapesten a Király utcában, de én azért aznap este a meccs után nem láttam ilyen vandálkodást.
3: Tudom.
2: Hál' Istennek.
3: Én is láttam ezt a
2: videót. Gizmo, a következő dal a tiéd. Diaz Menta és az idegen.
3: Köszi.
2: Szia.

0: Tomi már várja hívásod.
1: Háló, itt a Petőfi Rádió.
2: Szia, egy számot szeretnék kérni.
1: Csáó, és ki szeretne egy számot kérni? Én Tomi vagyok.
2: Szia, én Andor.
1: Hello, Andor. Kinek szeretnél számot kérni?
2: Apukámnak szeretnék egy számot küldeni.
1: Üzensz apának valamit?
2: Nagyon szeretem.
1: Mikor fogtok legközelebb találkozni? Mikor lesz apa-fia program?
2: Nem soká, holnap.
1: És mit fogtok csinálni?
2: Nekem holnap iskola, szóval csak délután bírunk találkozni.
1: Na, szuper. Fagyízzatok egyet, sétáljatok, beszélgessetek jó nagyokat.
2: Jó. Szia.
1: Ez a dal pedig a tiétek. Artur Rambó, utca sarki fény.
3: Ez a legújabb magyar zene.
4: Neked adtam a száját.

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának, Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap újra napos idő várható. Már jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Applikáció segíti mostantól a biztonságosabb taxizást Budapesten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdése válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat. Mindez segíti az átlátható és biztonságos használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: legyen velem.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki pár évvel ezelőtt, egy jó 10 évvel ezelőtt letarolta az egész zenei világot, mindenféle amerikai műsorokból is fölhívták meg, francia divat magazinok készítettek vele mindenféle interjúkat, mert olyan jól sikerült egy bizonyos dal és a hozzátartozó videóklip, hogy az egész világ hirtelen ráfigyelt. Csemer Boglárka, Bogi velem szemben a stúdióban.
3: Azt a micsoda felkonferálás.
2: Hát de így történt.
3: Köszönöm szépen, szerpusz.
2: Nem így történt.
3: A hallgatókat is. De tényleg így történt.
2: A Good Morning Amerikából is írtak állítólag. Azért az eléggé megtisztelő, hogyha valaki itt Európa szívében csinál egy olyat, hogy a Good Morning Amerikából felhívják.
3: Szép, szép történet, tényleg.
2: Meg a francia Elle magazin, vagy nem tudom, hogy történt ez.
3: Hát így, ezek mind voltak, amiket mondtál. Tényleg így volt.
2: Az mikor történt? 2017-es az adal?
3: 11 éve.
2: Igen, és az elmúlt időszakban mi azért nem sokat találkoztunk. Nem tudom, szerintem egy 3 éve nem beszélgettünk egymással. Mi újság mostanában veled, Bogi? És most nem arra vagyok kíváncsi, hogy az 5. lemez, arról majd beszélünk nem sokára, hanem egyébként.
3: Hát egyébként érek, mint a jó bor, van 2 kislányom, ugyanúgy alkotok, ugyanúgy koncertezek, csak én egy ilyen csendes ember vagyok, én nem vagyok egy ilyen harsány, minden partin ott találsz, és akkor majd velem fogsz koktélozgatni, hanem én csinálom szépen csendesen a dolgomat.
2: Mindenféle formációk is alakultak az elmúlt időszakban, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor forduljunk rá az elejségre, méghozzá arra, ami aktuális. 4 nagy lemez már napvilágot látott, nem vagy az előadó, aki fél évről évre lemezekkel jelentkezik, erre is elég sokat kellett várni, erre a bizonyos apoteózisra.
3: Hát jól fogalmazol, hát neked kéne

0: figyeled a téged körülvevő világot, a saját érzelmeidet, és akkor nem tudom, mindenféle jegyzeteket készítesz a kis
1: egyébként notaszerben. Igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen full tudatos. Tehát van, egyszerűen zajlik az élet, mint mindenkinek, és aztán egyszer csak így leülök, és szépen így kibuknak. De persze olyan is van, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtti jegyzetből szökken szárba, de kell hozzá az a tudatos dolog, hogy na akkor én most leülök, és szépen megcsinálom ezt a lemezt. Tehát hagyom így, hogy zajoljon az élet, meg közben csinálom a kis dolgomat, koncertezek, műsorokat hozok létre, ide-oda megyek, de kell egy ilyen dedikált alkalom, hogy akkor na most le kell ülni, és ezt szépen ki kell dolgozni.
0: Erről a dedikált alkalomról majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor neked úgy kell élni az életed, mert nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy akkor csak történnek a dolgok, ők meg mennek tovább, csinálják a következőt, észre sem vették, hogy akkor nem tudom, valamilyen feladatot, amit kitűztek maguk elé, megcsinálták. Tehát, hogy akkor úgy kell figyelned a téged körülvevő életed, meg saját magad, hogy külső szemmel is, hogy akkor hú, ez most valamilyen benyomást keltett bennem, ez az érzés, ez az esemény, ez a valami.
1: Igen, meg az is volt, hogy azért nagyon fárasztó egy albumot létrehozni. Nagyon fárasztó, nagyon boldogító, nagyon gyötrelmes, tehát a végleteket érzed folyamatosan, miközben készíted. Tehát amikor én a Fragilitét megcsináltam, úgyhogy akkor volt 2 éves a kisebbik lányom, én azt nem tudom, hogy hoztam össze. Tehát utána olyan szinten elfáradtam mentálisan, lelkileg, hogy egy picit el is akartam magamtól tolni ezt a dalszerzősdit, mert egyszerűen tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy rengeteget kivesz belőlem, és aztán ugye volt egy Covid, és a Covid után én elkezdtem ilyen különböző műsorokba energiát meg lelket önteni, és akkor gombamód elkezdtek ilyen francia sanzonestem lett egy Hunklorik népzenei műsorom a Petruska Andrissal, lettek zenés irodalmi estjeim Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, most éppen Müller Péter Sziámival, szóval elkezdtem ilyen úgynevezett side projektekbe energiát tolni, mert igazából ahhoz volt úgy kedvem, tök őszintén megmondom, és egy kicsit jegeltem ezt a dalszerzős, albumos, létrehozós dolgot, mert nagyon szeretek dalokat írni, meg imádom a zenekaromat, meg imádom azt, hogy van egy saját zenei világom, de minden, ami ahhoz kell, hogy az utána működjön, megjelenjen, financiális, infrastruktúrális háttér, tehát ez borzalmas mennyiségű munka. És amíg meg megcsinálsz egy ilyen zenésirodalmi estet, ott főleg csak a kreatív dolgokkal kell foglalkozni, ott nem kell előállítani, nem kell kifizetni nem tudom hány szakembert, nem kell stúdiót bérelni, nem kell ilyen nagyon komoly arculatot tervezni, videóklippeket finanszírozni. Tehát azt igazából ott megszületik egy ötlet, és utána azt így, hogy mondjam, játszani kell azt a műsort, de egy teljesen önálló zenei album az sokkal, de sokkal több anyagi áldozatot is igényel.
0: Majd mindjárt rátérünk erre az új zenei albumra, Apoteózis, ez neki a címe, ez az 5. nagy lemezed egyébként, viszont az imént említettél egy csomó mindent, hogy mi történt veled az elmúlt években. Zenés irodalmi estek, új projekt, mármint hogy zenei projekt, a Petruskával, ezek mennek még mindegyik, és mindegyik, akkor szimultán egy csomó minden van az életedben.
1: És akkor azt mondom, hogyha az egyik mondjuk nem megy, akkor megy a másik. Tehát valami mindig van, tehát én abszolút a zenélésre fókuszálok, meg egy ilyen koncertező művész ember lett belőlem itt az évek alatt.
0: És tudsz mindenre 100%-osan figyelni?
1: Én ezt imádom. Annyira jó, hogy mindig más oldalamat kell így meg, aha, máshogy kell mentálisan is odarakni magam, érekesként is, hát egy csomó ilyen beszélgetés eleme is van ezeknek a műsoroknak, hogy sziporkázol élőben, hogy hangolódsz rá egy sziámira, hogy történik meg egy varázs a színpadon, hogy énekled el azt a dalt. Aha. Tehát ez engem így iszonyatosan frissen tart, meg az a sok stílus, amit én szeretek, meg tanulmányoztam, azt kiélhetem ezekben a műsorokban. Tehát most mondjuk egy Edith Piafot sose fogok elénekelni egy Bogi koncerten, mert ott saját dalokat énekelek. De az Amour Parisien francia estembe így pofátlanul berakok minden sanzont, amit valaha szerettem, és szívesen elénekelnék. És ott tök jó helye van. És mégiscsak az a fajta zenei érdeklődésemnek is lett egy platformja. De hogy nem, én ezt imádom, tehát ez engem nagyon frissen tart.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi énekesnő, megszületett a legújabb, az 5. nagy lemeze, a címe az, hogy Apoteózis, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ez

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Bogi.
2: Szerbusz, üdvözöllek. Én is újra téged is, és a hallgatókat is.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és említetted, hogy egy csomó minden projekt van újabban az életedben. Zenés-irodalmi estek van, magyar népzenei köntösbe bújtatott zenei oldalad, és itt a legújabb nagy lemezed. Na, beszéljünk erről a bizonyos apoteózisról. Nem sokára meg is hallgatunk róla egy dalt, Szerelmet szakajtok. Sokat sejtett a szóhasználat, hogy milyen stílusú lesz a dal, de egyébként akkor most beszéljünk arról, hogy Hamvas Béla a kezedbe került.
2: Képzeld el, hogy igen. Elkezdtem olvasni Bélát, és aztán sétálgattam, én Zuglóban lakom amúgy, sétálgattam Hermina mezőn, és egy saroknyira tőlem van egy ház, a Kolumbusz utca és az Erzsébet királyné sarkán, és ott egy nagy plakett, hogy itt élt Hamvas Béla. Tehát gyakorlatilag szomszédok lehettünk volna pár tíz évvel ezelőtt, vagy nem tudom, most nem tudok gyorsan fejszámolni, de hogy elkezdtem őt olvasni, és pont akkor vettem őt le a könyvespolcról, amikor baromira érdekeltek ezek a világvallások, hogy melyik nemzetiség mibe van, hogy rakta össze magát kulturálisan, és hát az a könyv, amit levettem a könyvespolcról Bélától, annak az a neve, hogy Scientia Sacra, és hát figyelj, abban tényleg így végigelemzi ezeket az embertörténeti, vallástörténeti, szellemi korszakokat, úgyhogy az számomra ez abszolút ilyen teli találat volt, és ott ebben a könyvében találtam meg ezt a kifejezést, hogy apoteózis, ami végül is egy ilyen nagyon magas szellemi állapota az embernek, ahol már csak teremt, és nagyon közel van az isteni magasságokhoz, és hogy volt olyan embertörténeti korszak, ahol ez az embereknek célja volt, hogy elérjék ezt a szellemi állapotot, és akkor ezen is így elkezdtem morfondírozni, hogy ma már ez így nem cél. Tehát ma az a cél, hogy legyen kocsid, jól nézzél ki, hogy nem tudom, hol tornáz, kitegyél egy posztot, hogy hol nyaralsz, hol költöd a pénzed. Tehát, hogy olyan szintű ilyen külsőségek, meg test, nem is tudom, miben él most a európai, meg amerikai társadalom főleg, hogy ez így rohadtul megtetszett, hogy úristen, de jó lehetett akkor élni, amikor így ez így egy kívánatos cél volt, hogy te egy nagyon magas, szellemileg pallérozott ember és lélek legyél.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor a cím determinál, tehát, hogy olyan jellegű album született, ami egyébként egy kicsit mélyebb gondolkodásra ad lehetőséget, tehát, hogy ilyen kicsit megfejtősebb dalok vannak benne?
2: Hát nem ilyen bonyolult, mert majd fogjátok hallani, hogy ez a Szerelmet szakajtok sem egy, nem tudom én, hú de bonyolult dal, de tehát nekem az apoteózis az, hogy éled az életed, zajlik az élet, kapsz pofonokat, kapsz ajándékokat, kapsz kudarcokat, kapsz sikereket, és hogy ezekkel dolgozni kell, és önmagaddal is folyamatosan dolgozni kell, tehát ez egy élethosszig tartó feladat, hogy az életedet hogy éled, te, mint ember a saját életedben, és hogy ezekből tanulj, hogy ne ugyanazok a ciklusok legyenek, ne az legyen, hogy az egész életed arról szól, hogy keseregsz, hogy ez rossz, amaz rossz, ez nem jött össze, már megint a Gézának jobban megy, már nem tudom én. Tehát, hogy ezek életfeladatok, és ahhoz, hogy ezt az apoteózist elérjük, és szerintem már az is egy apoteózis, hogy tudsz örülni mindennek, ami jó.
1: Hát ha odafigyelsz magadra, meg a téged körülvevő világra.
2: Ehhez kell tudatosság.
1: Igen, és kell, nem csak tudatosság, bölcsesség. Nyilván, hogyha az ember, nem tudom, 18-19-22 akárhány éves, kicsit még fiatalabb, akkor nem azzal foglalkozik, hogy akkor én most örülök annak, hogy tökéletesen sikerült megkennem a kiflinek az alsó részét vajjal, és akkor ez egy boldogság pont lehet az életemben, hanem hogy nyilván még ezt, még azt, még amazt ahhoz, hogy a kisebb dolgoknak is tudj örülni, ahhoz kicsit idősebb kell, hogy legyél, és kicsit tapasztaltabb és kicsit bölcsebb, az meg az idő múlásával jön meg.
2: Igen, de egyébként én fiatalon is morfondíroztam ilyeneken, tehát erre is rájöttem, hogy most a Parfümöt megnézed, 10x éves dal, ott is már ezt piszkálgattam, hogy nem a test a fontos, meg azt, hogy látod, hogy ugye a Parfüm című klipben végignézed, hogy egy tök átlagos arcból, hogy lesz egy szupersztár arc. Tehát ott is már piszkálgattam ilyen jellegű témákat, csak ez már egy érettebb, ilyen 40-esebb album.
1: Az van ezzel, hogy 10x évvel ezelőtt megszületett az a videóklip, meg az a dal, és azóta nem tudom, mennyire követed a különböző közösségi oldalakon a mindenféle videókat. Tehát, hogy azóta...
2: Sírok.
1: Egyébként nem tudom, hogy az alapján, vagy nem az alapján, vagy látták-e a videoklipet, vagy nem, de számtalan olyan kis, nem tudom, egy perces, másfél perces videó van, hogy valaki hogy csinál saját magából, vagy bárki másból egy olyan lényegem, egy tök másik embert, amit nem is képzelnél abba az arcba.
2: Hát igen, most az, lehet, hogy ez
1: úgyhogy úttörő
2: lehet
1: voltál.
2: Azt mondani, hogy trend, de azt hittem, hogy arra akarod kihegyezni a gondolatmenetet, hogy nem, hogy nem történt meg az, ami a parfümben, hogy akkor mindenki önmaga, hanem szerintem még nagyobb extremitásokba
1: pont
2: mentünk
1: el. Pont az történt meg, ami a végén, igen, amit te is beletettél, hogy akkor egy másik embert tesznek oda a végére.
2: Igen. Igen.
1: Na, majd visszatérünk mindegy, erre mindegy. A topikra. Igen, gyorsan térjünk rá arra, hogy szerelmet szakajtok. Mert hogy hallgassuk is meg a dalt, nem sokára megtesszük, de hogy mit tudjunk erről a dalról, szerelmet szakajtok.
2: Hát ez egy ilyen 40-es szerelmes dal. Ez már nem a 20 éveseké, hogy úristen, megláttam, megszerettem, remeg a gyomrom, és jönnek a pillangók, és azt se tudom. Kicsit az is, mert nyilván a szerelem az mindig hozza ezeket a furcsa testi tüneteket, de azért ez már egy ilyen tudatos választás, hogy te odamész, és azt mondod, hogy na nekem ez a szerelem most kell, és nekem jár, és szépen leszakajtod, mint egy almát a fáról. Úgyhogy ezt így hallgassátok, hogy ez már egy érett szerelmes dal.
1: De nem csak vágy van meg, hanem hogy eljutottál a szerelmi érettség azon szintjére, amikor tudod, hogy valamit érzel, és akkor odamész és teszel érte. Egészen addig, amíg meg nem kapod, amit szeretnél.
2: Hát vagy leszakajtod, vagy nem. De viszont már nem vagy ilyen kis 20 éves, hogy így egyik nap ő bele vagy szerelmes, két hét múlva meg jaj, de kedvesen mosolygott rám az a fiú, és akkor belé. Hanem azért ezzel már találkoztál, nem először nézel szembe ezzel az érzéssel, és máshogy is kezeled.
1: De akkor ez boldog töltetű dal lényegében, de nem az van, hogy akkor...
2: Jó, melankólia.
1: Van egy szerelem,
2: ez az
1: hát igen, kell, hogy legyen, de azért hát majd lesz másik, hogyha ez nem jó, hanem hogy azért van benne egy olyan, hogy akkor szerelmes vagyok. Igaz, hogy érettebben, de szerelmes
2: igen,
1: vagyok.
2: Hát ez ilyen.
1: Hozzád kötődik a zene is, meg a szöveg is?
2: Hát ezt Antal Gáborral írtuk, aki a Bogi zenekarban már, ő is már lassan 10 éve velem zenél, és igazából a Gábor átküldött egy csodás kíséretet, és én megírtam hozzá egy dallamot, és gyakorlatilag ez egy este alatt megszületett, már a szöveg is, már ez a kép is, hogy szerelmet szakajtok, ami nem tudom, hogy honnan jött, és aztán utána még morfondíroztam is, hogy jó-e ez a cím, mert hogy nagyon ilyen népies asszociációkat beindít, de közben meg úgy voltam vele, hogy ez szép, hát ilyet nem hallasz, most akkor legyen az a címe, hogy szerelmes vagyok, vagy szerelem, hát annyi ilyen dal van, de olyan, hogy szerelmet szakajtok, hát ilyen nincs.
1: Itt az ideje, hogy meghallgassuk, szóval megszületett Bogi legújabb albuma, a címe az, hogy Apoteózis, ezen van egy dal, aminek a címe az, hogy szerelmet szakajtok, erről beszéltünk az imént, és akkor hölgyeim és uraim, következik tehát most itt a Kulturfitnessben, a Petőfi Rádióban Bogi egyik legújabb dala, a címe az, hogy szerelmet szakajtok.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi ül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Én is téged és a kedves hallgatókat is.
2: Meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Szerelmet szakajtok, említetted, hogy egy érett nő szerelmi történetét, vagy a szerelemhez való viszonyát mutatja be, és hát nem csak ez született, hanem egy egész albumnyi anyag. Említetted, hogy az elmúlt 4 évben összegyűltek a gondolatok, és akkor rá kellett venni magadat, hogy leülj, és akkor megírd ezeket. Állítólag fogtad magad, és akkor családostul, vagy család nélkül elmentél a Balatonra, hogy akkor itt most alkotótábor lesz.
3: Hát képzeld el, hogy a férjem lehetővé tette, azt mondta, hogy menjek el.
2: Aha.
3: Nem maradjak itthon, mert látja, hogy tiszta, nem tudom én, nem vagyok már magamnál. Ő most pont ezen a héten ráér, viszi hozzá a gyerekeket, megoldja, menjek el. Úgyhogy ez egy ilyen 5 napos ilyen remete. Januárban hideg van, Balaton, egy madár se jár sem erre, és akkor bekuckóztam. És akkor egy napig Balatonedericsen voltam, tényleg egy zsákfalú, tehát oda csak az jön be, aki ott lakik, és így egy napig így nem tudtam magammal mit kezdeni. Tehát tudod, így nyomasztott, hogy nem kéne takarítanom, vagy főznöm, vagy gondoskodnom valakiről, vagy olyan furi volt, hogy most itt csak magammal kell foglalkozni, és nem arról szól az életem, hogy egész nap ugrabugrálok, és mindenkinek lesem a kívánságát, és közben még dolgozok, meg megvalósítok. És hát egy nap volt, mire így átállt az agyam, hogy igen, ez most az én kis terem, és itt azt csinálok, amit akarok. És aznap este, már az első este megírtuk Gáborral ezt a dalt, ő Budapesten volt, átküldte felvételen a Szerelmet szakajtokat, és már majdnem feladtam azt a napot, hogy nem mondom, ez a nap a ráhangolódásról szólt, biztos, hogy egy dal nem fog kibukni, és nézd meg, első nap megszületett a Szerelmet szakajtok.
2: Ugyanott született az összes többi is, az album többi?
3: Azok nem. Azok már létező dalok voltak, és azokat a kibontásra szántam. Tehát ott új dal nem született, a meglévőeket öntöttem szerkezeti formába, dalszöveg, mi egymás.
2: És ilyenkor hogy? Tehát, hogy ott voltál 4-5 napon keresztül, az első nap megszületett a Szerelmet szakajtok, akkor az majdnem nullából lényegében. Az összes többi már megvolt, nem tudom, a dallal megvolt, a szöveg, csak finomítani kellett.
3: Hát kerestem hozzá tempót, fölénekeltem, szólamokat, vokálokat találtam ki, alájátszottam kis harmóniakört.
2: Vittél magaddal billentyűt?
3: Aha. Hogy ez úgy átküldhető legyen, és akkor a többiek tudjanak vele dolgozni.
2: Ja, egy ilyen hirtelen stúdiót ott berendeztél,
3: hát
2: akkor
3: igen.
2: Magadnak. Számítógép, billentyű, mindenféle hanglejátszó eszközök, stb. És akkor 100-asra pofosztad lényegében az új albumot.
3: Hát azért 100-asra nem, mondjuk ilyen 80-asra.
2: Kedves férjed, vagy a lányok, nem hívtak, hogy anya, most már gyere haza, mert éhesek vagyunk, vagy nem tudom.
3: Nem, hát a férjem egy csodálatos ember. Tehát ő főz, most takarít, csodás apa, tök jól el van a lányokkal, imádja őket, a lányok is őt. Aha. Tehát ugye ilyen pillanatnyig nem volt bennem ilyen rossz érzés, hogy mi lesz. A lányok meg ebben nőttek föl, hogy van egy bolond művész édesanyjuk, aki azért sok örömöt meg szenvedélyt hoz a család életébe, és egyébként meg egy stabil anyuka vagyok, mert tényleg elérhető vagyok, ott vagyok mindig. Úgyhogy hát, ha szükség volt rám, akkor telefonon megoldottuk.
2: Amikor vége lett ennek a bizonyos elvonulásnak, alkotótábornak, vagy alkotói elvonulásnak, akkor úgy jöttél el Balatonedericsről, hogy akkor ez egy tartalmas 5 nap volt, és mindent megcsináltam, amit szerettem volna.
3: És képzeld el, hogy úgy jöttem el, hogy nekem valójában ezzel kéne foglalkoznom éjjel-nappal, hogy dalokat írok. Csak hogy azért olyan zeneipari körülmények vannak itthon, hogy tehát ahhoz, hogy életben maradj zenészként, előadóként, ahhoz, tehát szerintem ezt kb. 3 ember tudja megcsinálni az országban, hogy egész nap reggeltől estig dalokat ír, mert akkora a stábja van, és akkora, nem tudom én, jövedelem koncertekből, jogdíjakból, hogy ezt így megteheti. És ott ez volt egy ilyen felismerés, hogy tolom mindig magam előtt ezeket az albumokat, mert tudom, hogy rengeteget kivesz, ezt az elején is mondtam a beszélgetés elején, de hogy azért szívem szerint ezzel foglalkoznék éjjel-nappal.
2: Hát, hogyha magadnak írsz folyamatosan dalokat, és nem tudom, 2 naponta, hetente 2 megjelenik, akkor egy idő után sok is lehet szám, tehát, hogy az úgy jó, hogy akkor nem csak magadnak, hanem másoknak írsz dalokat. Vagy másoknak is, mert hogyha túl sok a termék, akkor nagyon sok elvész. Az 2 napig lesz friss, meg jó, aztán utána ott a következő.
3: Rájössz, hogy igen.
2: Igen. A hallgatók is, mert nyilván őket is el kell érni, tehát, hogy írhatsz magadnak dalokat, de hogyha azt a kedves felvevő közönség, a rajongók, akárki más nem szereti, akkor hiába.
3: Hát igen. Szóval ez egy örök dilemma.
2: Hány dal született, Bogi?
3: Hát képzeld el, hogy ez egy brutál vállalás, mert most azt csináltam ennél az albumnál, hogy lesz 10 darab. Most bocs, hogy ilyen darabszámra beszélek. Lesz 10 magyar nyelvű dal, és mindegyik dalnak lesz egy testvére, ami francia nyelvű, de ugyanaz a dal. Tehát lényegében ez egy ilyen dupla album lesz, 20 dallal, és hát nagyon szeretném, ha így francia vizeken is jobban tudnám a dalokat majd pörgetni.
2: Te forgatod át a dalokat franciára?
3: Nem mindig, és most együtt dolgozok egy csodás magyar francia jazz énekes nővel, úgy hívják, hogy Isabel Kossanál, Csóri Sándornak a kedvese, akivel dolgoztam már együtt, népzenész, és hát így megismertem Isabelt, és hát itt teli találat. Tehát énekesnő is, tehát tökre érti, hogy mibe vagyok, hogy hogy kell a szótagokkal, hogy kell, vagy az... Mert sokszor dolgoztam költőkkel, és a költők azért nem énekesek, tehát néha olyan szavakat írnak, amit nem tudsz olyan könnyen elénekelni. De hát az, hogy az Isabel francia is félig, tehát átküldtem neki a szerelmet szakajtókat, és fél nap alatt küldött egy csodás francia verziót, és tök érdekes a szerelmet szakajtókban, hogy franciául tök más hangulata van.
2: Nem, mint hogyha beszélnék franciául, ombre de fromage, vagy fromage, azt ki tudom mondani körülbelül, de mi a francia címe a szerelmet szakajtóknak?
3: Az, hogy szörev.
2: És az mit jelent?
3: Az, hogy ez az álom.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka. Bogi, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Lassan, gyere, gyorsan, érzel.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, dalszerző, előadó, művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Fonogramdíjas, azt nem tettem hozzá, mert azért díjakat is zsebeltél be az elmúlt időszakban, amióta te a zenei pályát választottad, meg te voltál Eurovízión Bécsben, ugye te képviselted Magyarországot.
2: Igen.
1: Na, az melyik volt a Worst for Nothing talán?
2: Igen.
1: Megszületett a legújabb albumod, Apoteózis, ez neki a címe, és arról beszéltünk, hogy volt egy ilyen balatoni elvonulás, megszülettek a magyar nyelvű dalok, megszülettek a francia nyelvű dalok, mert hogy szeretnél elindulni egy kicsit Franciaország felé. Szóval, hogy akkor Bogiból francia sztár lesz, és akkor majd ott nem tudom, a Sacré Cœurön fogsz énekelni egy ilyen hirtelen nagy színpadon?
2: Hát eddig is énekeltem franciául, ez nem volt szokatlan, csak eddig azt csináltam, hogy egy albumon belül három nyelven énekeltem. És most az volt az ötletem, hogy szedjük szét, legyen csak egy magyar nyelvű és csak egy francia. Szóval ezzel a francia vizekkel már a karrierem óta kacérkodok. Csak azért ott az egy nagyon zárt piac, oda nagyon nehéz bekerülni, mert nagyon védik a saját hazai művészeiket teljesen természetes módon. De hát elég csak egy dal, ami beakad. Sose tudhatod.
1: Meg volt már a lemezben mutató egyébként.
2: Hát meg volt szombaton. Úgyhogy ezt érezheted rajtam, hogy ez most nagyon helyre tett, lejött ez a sok stressz, meg aggódás, meg mit fognak szólni, meg ezek a szokásos, még ötödik lemez után is szokásos körök. Azért az az alkotói, lelkedet kivinni oda, az mindig más, mint amikor egy Edith Piafot énekelek. Tehát ott mégiscsak a vására viszed a bőröd, a lelked, ugyanúgy izgulsz egy ötödik lemeznél, mint egy elsőnél. De hát csodálatos volt. Tehát az, hogy így Magyarországon lehet még élő, tényleg élő zene. Nincsenek HD-k, nincsenek rejtett sávok. Tehát épp aznap, hogy tudunk egymásra hangolódni a zenész kollégákkal, akikről csak ilyen szuperlatívuszokba tudok beszélni, tehát mindenki mestere a hangszerének, ezzel töltötte a egész életét, hogy csiszolta a tudását. Tehát, hogy körbenézek, és egy Simkovár Nagy Mihály csellón olyanokat játszik, hogy sírok, egy Antal Gábor lejátsza a Csillagokat zongorán, tehát, hogy így olyan zenei pillanatok születnek, és azért ma, amikor tényleg ilyen AI orientált, mesterséges intelligencia, már nem tudod, hogy mi igaz, mi valós. De az, aki eljött az én lemezbemutatómra, azt láthatta, hogy és ebben biztos vagyok, hogy azt látta, hogy úristen, ezek az emberek a saját testükkel, saját tudásukból úgy muzsikálnak, hogy nem hiszed el. Tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy már nagyon extra az, amit mi tudunk, meg az én zenésztársaim. De amikor mi kezdtük a zeneipart, akkor azért olyan mestereink voltak, akik még nálunk is tudtak többet, és akkor még ennek volt becsülete, volt piaca, és azért most így szombaton azt éreztem a zeneházában, hogy lehet, hogy visszajutunk ide, hogy egyszerűen fel fog értékelődni ez a magas szakmai tudás, ami most, hogy nagyon ilyen rap őrület van, ezt már úgy el is felejtik sokan, hogy azért meg kell tudni szólaltatni egy hangszert. Tehát ez nem azon, hogy odaülsz, és ott elhülyéskedsz, és valami lesz. És ez úgy visszaadta most a hitet belém, meg a reményt, hogy igenis van egy olyan kultúrafogyasztó réteg, aki ezt értékeli, érti, és át akarja érezni, ott akar lenni, ott akar ülni, látni akarja, hogy levegőt veszek. Tehát, hogy nálunk az van, hogyha valamit elrontasz. Tehát hiába ülött egy hangmérnök, nem fog behúzni egy rejtett sávot. Tehát ha én köhögő rohamot kapok egy dal közben, akkor megette a fene. Tehát, hogy ott olyan szinten, agyban, lélekben ott kell lenni. És ez csodálatos. Tehát én ezért kezdtem el énekelni. Nekem mindig ez volt az álmom.
1: Meg volt a lemezben mutató koncert. Most viszitek tovább ezt a műsort, vagy ezt a műsort is viszitek tovább, és akkor ebből is lesz még?
2: Hát persze, ez a terv. Most Pécsre megyünk majd, május 13-án. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a klubok sorsával, meg úgy hova fogunk tudni még menni, mert azért ilyenkor tényleg azon, hogy tök hatalmas büdzséje van az, hogy buszt bérelj, mindenkit kifizes, hangmérnök, nem tudom én, tehát ez a vidékre vinni a teljes zenekart, ez szintén mindig egy hatalmas vállalás, és mindig félig belehalok. De Pécsre tudunk menni. Most ennek nagyon örülök. Nyáron fogunk menni fesztiválokra, megyünk Montenegróba, ott egy jazzfesztiválra, aztán ősszel megyünk Dél-Koreába. Tehát, hogy vannak azért ilyen lehetőségek, amik így megtalálják időről időre a Bogi produkciót, de mondjuk nem rám fogtok csápolni a Budapest Parkban, de remélem, hogy egyszer majd oda is eljutunk.
1: Az egyik kérdés...
2: Ha 50 éves néni leszek, akkor lehet.
1: Az egyik kérdésemet, amit később szerettem volna föltenni, mondjuk most, azt már meg is válaszoltad, hogy kik most a zenekar tagjai, említetted, hogy kik voltak ott veled a színpadon. Ez még mindig a Csemer Boglárka Kvartett, vagy ez már egy több új zenekar?
2: Hát az nagyon jazz volt még, a kis 20
1: éves. Ez meg ilyen popos világzenés.
2: Igen, de itt is azért, tanzóval. Tehát a Simkován egy misi, ő klasszikus szakot végzett, a Toknányi zenekarnak a vezető csellistája, az Antal Gábor szintén klasszikus zenét szakot végzett, de közben meg van egy jazz triója, nekik is most volt a lemezbemutatójuk tegnap, amin szintén ott voltam, és szuper jó volt. Akkor van a Szabó Tamás dobol, ő kőbányai zenei stúdió, most a Petruska András gitározott, nem kell talán bemutatnom, és a Szentgöllei György jött basszusgitározni, jazz tanszakot végzett, szuper muzikális muzsikus.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Bogi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy-két neved már elejtettél, kikkel dolgoztál együtt az elmúlt időszakban, akármilyen kontextusban. És a Müller Péter Sziámi nevét is említetted, róla még nem beszéltünk az új lemez kapcsán. Ő most új szín volt az életedben, ha minden igaz.
2: Nagyon új, meg nagyon más tudása van, nagyon más generáció, nagyon élvezek vele együtt dolgozni, mert teljesen más. Nagyon a saját generációmmal vagyok körbevéve, úgyhogy nekem ez így nagy élmény.
1: Hát ő egy 30-assal idősebb, mint te.
2: Olyasmi. Úgyhogy hát nagyon hasonló műveltségünk van ettől függetlenül, imádjuk a francia dalokat, és hát mivel így nagyon jóba lettünk, nyilván kérdezget, hogy haladok a saját pályámon, és hát így belecsöppent kicsit ebbe az apoteózisba ő is, és hát sokszor kikértem a véleményét a dalokról, dalszövegekben segít, volt, aminek ő írta a magyar verzióját, ami franciául született, szóval őt ilyen kis dramaturgiai külső szemnek csúnyos szóval élve használom, de hogy tök jó meglátásai vannak, és tök jó, hogy ilyet például korábban nem csináltam, hanem nagyon így magamba bent tartottam, és féltem megmutatni, és tök jó, hogy van egy külső szem, aki rögtön látja, hogy te figyelj, az a szerkezet az úgy nem jó. Uh-huh. Vagy az a sor nem jó.
1: Utolsó előtti kérdés a végére. A Petruskának a nevét már említett. Tehát pár évvel ezelőtt összebútoroztatok, mert valahol a Távol-Keleten volt egy felkérés, hogy akkor igen, itt kellene csinálni valamit. Az megy még az az együttes? Azt csináljátok?
2: Kézzed el, hogy igen.
1: Talán az a neve?
2: Igen, az a neve, és az ilyen magyar népdalokat dolgozunk föl a saját képünkre, de szerintem gyönyörűen, tehát én azt a műsort is imádom. És tudod, tök boldog vagyok attól, hogy az én kislányaim úgy nőnek föl, hogy hallanak magyar népdalokat énekelni otthon, hallanak francia sanzonokat énekelni, hallanak irodalmi szövegeket felolvasni, hallanak saját dalokat írni, tehát hogy olyan komoly kis kulturális nevelést kapnak, hogy ihaj.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés. Említetted, hogy mentek Pécsre, aztán lesznek majd fesztiválok még, és véletlen elejtetted, hogy egyébként megyünk majd Dél-Koreába is.
2: Az hát mert ott ugye voltunk a Petruskával 23-ban egy eurázsiai fesztiválon.
1: Oda jött létre a Hunklorik, nem?
2: És
1: talán?
2: Igen, az igen. Volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt a műsort, és hát ott lettek tök jó kommunikációs vonalaink, és akkor már több éve dolgozunk rajta, hogy a Bogi zenekarral is ki tudjunk menni, és akkor saját zenét is olyan fesztiválon, ahol annak helye van, úgyhogy ott most úgy néz ki, hogy ősszel megyünk.
1: Hát jó utat nektek, meg minél több koncertet.
2: Köszönjük szépen.
1: És akkor a végére már csak annyi, hogy Bogi, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő várható, már jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton éjszakai munkavégzés miatt vezettek be forgalomkorlátozást a 3-as főúti csomópont és a Nagytarcsai kihajtó közötti szakaszon. Az M3-astól az M4-es felé vezető oldalon az 58-as és az 57-es kilométer között a külső sávokat lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik. A sávzárásra táblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet együttesen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését, a családok támogatását, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdítását. Közös kutatásokat, szakmai konferenciákat, edukációs programokat és figyelemfelhívó kampányokat szerveznek. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat, és mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy pontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentők több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit, akit súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen eljárást indított.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos, gomoly felhős idő lesz. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, a muziká világában, la muzika világában fogunk kalandozni. Nem véletlenül használom ezt a szót, mert hogy a velem szemközt ülő énekes zenész producer Olaszországban született, de már nagyon régóta Magyarországon él. Érox Martini velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori di Petőfi Rádió. Grazie anche a te, Roland. Nagyon fantasztikusan és profi módon mindig konferálsz, csinálod a műsorodat. Igen, nagyon-nagyon régóta vagyok itt.
1: De mikor a 90-es években érkeztél? Amikor pont 90
2: előtt, igen, de pici-pici előtt, igen, de körülbelül annyi, igen.
1: Nem akarok a sztereotípiákból kiindulni, de egy nő miatt jöttél, olasz vagy.
2: Persze. Ez mindig. Hát igen, nagyon fiatal voltam, és pont ott Milánóban megismertem ezt a magyar őgy, aki később lett a feleségem, és így a sorsú döntötte, hogy itt megállja meg az életemet úgy, hogy van magyarul, hogy itt ragadtam.
1: És azóta is itt élsz. Pontosabban, igen. Hát nyilván jársz vissza Olaszországba, ez majd egy későbbi topik lesz. Foglalkozzunk kicsit a zenével, Érox, méghozzá oly módon, hogy Magyarországon is nagyon fontos a zene, meg hát nyilván minden egyes nemzetnek nagyon fontos a saját zeneisége, de hogyha az olaszokat vesszük, ott azért évezredes hagyománya van minden egyes népnek, de nálatok ugye, hogyha a San Remo-i fesztivált veszem, azért nagyon fontos az olaszok életében,
2: igen,
1: a zene.
2: Igen, nagyon régi fesztivál. Előtt megszülettem, mint az Eurovízió, az is Eurovízió fesztivál természetesen. Nagyon-nagyon visszahang és fontosság van a világ. Azért gondolkoztam, hogy a nagy siker után, másfél évvel ezelőtt a Ricky Poverival, gondoltam, hogy kéne hozni meg egy kicsit ilyen szeremói ízet, ilyen atmoszférája, és akkor állítottunk egy olyan szeremai fesztivál koncert az MVN Dome-ra, amit augusztus vége lesz, és akkor látni fogunk a színpadon a Ennio Morricone fia, az Andrea Morricone gyönyörű szimfonikus zenekarra, élőbe természetesen, a legjobb szép édesapja mű zenei fogja ajándékozni a közönség. Utána természetesen lesz egy nagyon fantasztikus Adriano Celentano tribute show, amit képzeld el, ezt az Adriano Celentano tribute show, úgy rájöttem, amikor a Danilo, a Ricky Poveri menedzser küldött nekem a zenei anyag, ezt nem akartam helyén esküszönnek, de egybe az egybe, ez mint ő lenne, érted? Hogy nezek ki, hogy énekel, a szangszíne. Hát mondtam a Danira, ez látszik, hogy nagy menedzser vagyok, de tudtad leszerzeni valakivel, aki természetesen ne zene elengedni. Miért gondoltam Celentano? Mert itt Magyarországon mindenki imádja szinten, csak ilyen poénzt, azt az értelem, soha nem volt itt. Adriano Celentano soha nem volt itt nálunk Magyarországon.

0: Io terra promessa, igen. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
1: Igen. Most volt Amerika Magyarországon ő is.
0: Igen, itt volt a áprilisban.
1: Igen.
0: Áprilisban itt volt.
1: Ismeritek igen. egymást egyébként?
0: Ismerünk egy másik, igen. Barátság is van köztünk. Már szerintem több mint 25 év. Uh-huh. Természetesen egy irányban mentem másik irányba.
1: Szóval vissza ez a bizonyos hangulathoz, amit szeretnél majd megvalósítani. Egy előadó duót, egy párost még nem említettél, akik jönnek.
0: A Ricky Poveri. Igen, vagy Sara Perché Ti Amo, tudod. Che confusione, Sara Perché Ti Amo.
1: Una emozione.
0: Che cresce piano piano. Sì, Ricky Poveri. Megfogta meg a fiatalok is. Stádion, tudod, Milan, Imnus, minden.
1: Nem csak ott, hát a különböző közösségi oldalakon lehet látni, nem tudom, neked felugrik egy-két ilyen Reels videó, hogy Nápolyban a metrón valaki ilyen hatalmas hangszóróval megy, és az egész metró énekel is ezeket a 30-40 évvel ezelőtti dalokat, a legfiatalabbak, a 15 évesek is énekelik.
0: Pontosan, és képzeld el, milyen furcsa zenei világ, hogy jön itt egy nagyon-nagyon retro dal, aki tudja megfogni meg a fiatalok. Szóval ez valami szerintem érdekes. Vagy ennek a művészek van valami sugárzás, vagy valamit, amit meg is megérdemlenek.
1: Ezek a dalok boldogságot sugalnak. Tehát, hogy,
0: igen, vidámság, boldogság. Igen, jól mondod, igen, abszolút.
1: Azért, mert hogyha a mai zenéket veszem, és nyilván ma is születnek olyan dalok, amik ilyen boldogságot sugalnak, de hogy ezek, hogyha visszamegyünk 40 évet az időben, ezek olyan dalok, mintha az ember, nem tudom, egy koktéllal a kezében ott állna valahol, ahol Dél-Olaszországban, Szicíliában, a tengerparton, és csak mosolyra húzódna a szája.
0: Ez így van. Ezt nagyon jól látod, de kíváncsi lenne, hogy egy mai világ hány ilyen dal tudnak megszületni. Mert jó, van a modernitás, van minden, amit szeretnünk, a fiatalság, meg másik trendi zenem, de szerintem ezt a mondat, Roli, ez igaz. Az örökzöld nem marad. Ezt nem fogja megváltoztatni senki.
1: Jó, hát születnek belőle feldolgozások, nagyon szép, de hogy az eredeti, az mégiscsak az eredeti marad. És ezek olyanok, amelyek szerintem 40 év múlva is olyan dalok lesznek, ez amit mindenkinek.
0: Én is így látom, igen.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini, zenész, énekes, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Érok Smartini, énekes, dalszerző, előadó, művész, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek.
3: Igen, köszönöm én, hogy itt lehetek a Petőfi Rádió. És az nálam a lehetőség pontosan elküldeni nagyon szép olasz csók az egész Petőfi Rádió hallgatók. Miért a csók? Mert fogjam megjelenni nem sokára. Az új.
2: Igen, és akkor folytassuk ezzel, pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy gründolod most ezt a bizonyos fesztivált, vagy legalábbis koncertet, ami majd nyár végén kerül megvalósításra itt Budapesten, és érkeznek az olasz zenei élet ikonjai, Ricchie Poveri, illetve a Morriconénak a fia, és rajtuk kívül még az Adriano Celentano Tribute Band, meg jó magad is ott leszel a színpadon.
3: Igen, én meg a zenekárom fogom nyitani a Ricchie Poveri koncert, igazán, igen. Mert ott maja vége, ő víznek a prima, és Búli lesz ugyanúgy, mint múltkor, tombolni fog mi.
2: Na és hogyha már a csókot említed, akkor a saját zeneiségeddel mi újság? Időről időre jelentkezel új dalokkal, és ez a csók, ez most nem véletlen, mert hogy a legújabb dalod talán pont erről.
3: Így van, úgy mondom olaszul, és te megfordított magyarul, vagy elmondom magyarul, és te lefordítod olasz, mert most már olaszra szagottam, vagy te is. Hát. Bácsámi, úgy van.
2: Igen, csókolj meg.
3: Csókolj meg, így van. Hát igen, mondjuk 2025 vége, november körül, valamikor nagyon koronájnával fölkeltem, és jött nekem ezt a dallam. Leültem a zongora, és komponáltam ezt a dallam, amit szerintem csak föntről jött, nem tudom, hogy ezt kimagyarázni nem lehet. Természetesen nagyon szép ilyen panoráma van nekem az ablakon keresztül, nagyon-nagyon pirkázol, és akkor kezdettem írni a zongora ezt a dal. Gondoltam, csokolj meg, ez nem vonálkozik egy kapcsolat, vagy egyetlen szerelem, hanem magán a csókról beszélek. Magyarul ki vagy te csók? Miért létezel a Föld, és mit akarsz? Mit jelent minden ember, fiatalok, közekkorosztályi ezt a adott csók? És akkor kezdem egy kicsit filozofálni, mondjuk, és gondolkoztam, hogy na, akkor most felejtsünk el egy picit a kapcsolatok, meg a szerelem, és nézem az ablakok, és ott szemben van egy csók, és beszélek velem. És így tudtam írni a szöveg, hogy kommunikáltunk egy másik, hogy az mit jelent.
2: Vagyis a csókról magáról szól.
3: Igen,
2: és akkor nincs mögötte semmilyen nő vagy férfi, viszont nem. Az van, hogyha a csókra gondolunk. Tök mindegy, hogy én, vagy nem tudom, bárki Budapesten, így vagy van. Szerte a világban, hogyha az van, hogy csók, akkor úgyis eszünkbe jut egyből valaki, hogy pontosan. Kit akarunk megcsókolni, mert kitől szeretnénk egy csókot kapni.
3: Ez így van, és egy olyan produkció készüljük, pontom, ahol kezdjünk forgatni, már a srácok várnak a városba, hogy kezdjünk forgatni a videoklip, hogy ez a videoklip. Ez egy kis premier itt lesz, hogy élőben mondom, hogy miről fog szólni. A videoklip, a kis filmben fogunk látni csomó szituáció, csomó helyzeteket, fiatalok és nem fiatalok, amikor megtörténik ezt a csók, hogy előtt a csók történik valami. Uh-huh. Szóval, hogy tudjunk lenni egy kicsit vizuálisabban, mondjunk, ha van kettő ember, egy másik ülnek és beszélnek valamiről, ami talán például nem őszintén, aha. És következik a csók, akkor az operatőr feladata, meg a rendező, az lesz megmutatni a közönség, vagy a néző, hogy milyen módon adsz te ezt a csók. És ha őszintén el fogunk látni a kamerán keresztül egy őszintén valami, ha nem őszintén azt is fogjunk látni, hogy mi történik.
2: Vagyis a csókhoz vezető út és maga a csók is benne van, de nem feltétlenül.
3: Ez így van. Köszönöm, igen. Hogy meg is jó elmondtad.
2: Igen. Próbálom igen. Megérteni.
3: Igen, nagyon szépen.
2: Szóval forgatjátok a videót.
3: Igen. Én ilyen nem láttam meg egy ilyen szituációk, hogy a csókról hogy mit jelent a világ, és kvázi ilyen vizuális videoklip vagy filmen. Csomó-csomó dolgai látunk, az áttúlélés, meg a maganácsókról, de nem erről fog szólni.
2: Jó magad, benne leszel a videoklipben? Mert az eddigi videoklipekben itt azért te főszerepet játszottál.
3: Igen, igen. Természetesen énekesként benne leszek a videoklip. Természetesen én új főszereplő vagyok, mint zeneszerző, mint énekes. De lesznek meg másik statiszta főszereplő, aki
2: azért ezt kérdeztem, mert születtek olyan videoklippek, hogy nem tudom, a tengerparton való Olaszországban sétálgatsz, és akkor az rólad szól. De akkor ez nem csak rólad fog szólni, hanem hogy számtalan szereplő lesz még benne rajtad kívül.
3: Ez így van.
2: Ezt itt forgatjátok Budapesten, nem kell Olaszországba utazni.
3: Itt hozzá forgatunk, de van a tervünk, hogy menjünk kint Olaszba is, hogy te mondtad, lehet, hogy tengerparti ilyen jelenetek lesznek, meg egy nagyon gyönyörű palermói kastély, amit ez valami csoda, pláne amikor van a naplementes, és a sikerül, mert nagyon-nagyon elfoglalt vagyok mostanában, és megutazgatni, ezt nem tudom, hogy férbe, de több valószínűleg, hogy ki fogunk menni, és ezt a videoklip zárásot felveszünk.
2: Ez a bácsa, ez csak egy dal, és akkor azt majd videoklippel együtt a megfelelő közösségi oldalakon megosztjátok, vagy esetleg születik egy lemeznyi anyag.
3: Igen, egy lemez anyag készül, CD és vinil lemez. Bakelit, amit már gyártanak Olaszország, nagyon exkluzív bakelit lemez fogunk látni Magyarországon, nagyon egyedi.
2: Hogy állsz a dalokkal? Azt mondtad, hogy készül a Best Of, meg új lemez, stb. Stb.
3: Ez már készen van.
2: Minden dal készen van?
3: Már kint van, már dolgoztunk végig, Roli. Ezt csinálom folyamatosan.
2: De én azt hittem, hogy elkészült egy-két dal, és akkor nem tudom, még 8-at gyorsan meg kell csinálni.
3: 11 dal van már a Best Of. És
2: hát akkor ez egy termékeny időszak volt neked az elmúlt pár hónap.
3: Rengeteg elosztam nagyon sokat, és kellett volna foglalkoznom a koncerteimet, a stúdió, az írása, az énekésről, a magyarul, ahogy mondtad, én kvázi mindent csinálom. Persze ott van a Hester Almori, aki segít, hogy tud, természetesen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt a renget.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini, énekes, zenész, előadó, művész. Itt szép pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Érox Martini, zenész, énekes, előadó, művészül velem szemben itt a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Én köszönöm, és ancora buongiorno tutti.
2: Na folytassuk azzal, hogy nagyon régóta itt élsz Magyarországon, ki sem merem számolni, azt mondja, 37 éve itt élsz Magyarországon.
3: Igen, itt vagyok.
2: Mennyire lettél magyar, Érox?
3: Hát ennyi lett magyar, hogy meg is a magyar állampolgárságom van. 2005 megkaptam, nem most. De úgy gondolt az kíváncsi, hogy érzem magam bennem, hogy magyar vagy mennyire magyar, vagy mennyire olasz. Nézd, ez jó kérdés. Én úgy mondom és úgy gondolom, ezt szoktam mondani, hogy én, mint művész, túl valószínűleg, hogy a sorsa gyümölcse vagyok. Szóval én örülök, hogy kettő otthonom van. Ez természetesen az egy az olasz, a másik Magyarországon. Valamilyen szinte én is magyar érzem magam, persze nem itt születtem, de vannak a szituációk, mint az enyém, vagy bárkinek másik, aki a sors sodorja, és akkor kénytelen vagy folytatni és elfogadni.
2: Azt említetted, hogy megkaptad 2005-ben a magyar állampolgárságot. Igen. Akkor te most kettős állampolgár vagy, az olasz még mindig megvan?
3: Persze, mind a kettő. Természetesen vizsgáltam is, voltak a jó emlékszem, akkor a vizsgatételek voltak a magyar zászló színei mit jelentenek. Igen. Voltak a Petőfi Sándor, a Talpra Magyar, ott az Imnusz, meg a másik Rakóczi Ferenc.
2: Igen, de megcsináltad, megkaptad, szóval nagyon régóta magyar állampolgár is vagy. Arra gondolok egyébként az alatt, a kérdés alatt, hogy mennyire vagy magyar, hogy a magyar hagyományok, a magyar kultúra az mennyire ivódott be a bőröd alá, mert Olaszországban éltél nagyon sokáig, úgy ünnepelted a karácsonyt, ahogy az olaszok, úgy élted meg a hétköznapokat, ahogy az olaszok, aztán jöttél Magyarországra. És bármennyire is mindannyian emberek vagyunk, mi azért itt mégis egy másik kultúrkörben élünk.
3: Igen. Igen. Ez így van. De én megpróbáltak a mind a kettő mixelni, hogy jól legyen. Igen. És megmondom őszintén, nagyon jól sikerült, és mind a kettő egy nagy tisztelet, kultúra tartani benne, mert ez így szép, meg az is szép.
2: Kezdjük azzal, ami az olaszok számára eléggé fontos. Jó, hát egy csomó minden fontos az olaszok számára, de a gasztronómia az nagyon. Tehát, hogyha a magyar konyhát meg az olasz konyhát vesszük, akkor Érox Martini melyikhez húz?
3: Ez jó, mert véde, 37 éven keresztül mondom, nekem ezt most ezt lehet, hogy rőcsége, de én imádom a marós leves csigatésztával és a krumpis tészta itt Magyarországon, ezt nagyon szeretem. Azóta megérkeztem, meg imádtam, és meg is maradt. Szóval, de természetesen, ha unblock, akkor inkább mondom, hogy az olasz konya húzza szívemet.
2: Szicíliából, Palermóból.
3: Inkább Szicília, igen. Szicíliai gasztronómia.
2: Ott azért az kicsit más, mert ha éjszakra megyünk Milánóba, akkor rosszobukkót teszünk, meg risottót teszünk, Szicíliában meg aráncsini teszünk.
3: De nem csak aráncsiniről, majd meghívlak otthon, majd meglátod egy héten keresztül, hogy mennyi választás van. Nem csak az aráncsini.
2: Jó, hát meg nyilván pizza, meg pasta, meg cannolo.
3: A cannolo, ez az a sütemény.
2: Azaz, igen.
3: Persze, de vannak millióféle ételek, amit te nem tudod, micsoda.
2: Hát az
3: de,
2: baj.
3: De tényleg,
2: az
3: ez baj. Most itt elmondtam a Petőfi Rádióban, mondom, meghívlak koncert után, majd valamikor nyár vége, és akkor meglátod, hogy majd visszajössz, és itt megmondom, na, voltam a Érox lokása, és tényleg valahogy annyira sok minden megettem, amit nem tudtad, igen.
2: Főzni tudsz egyébként, vagy szoktál?
3: Tudom.
2: Az olaszok nagyon egy fél másodperc alatt nekiállnak, idősebbek, fiatalabbak, hölgyek, férfiak, a nonnák olyan ételeket csinálnak, hogy az ember, nem tudom, csorgonyállal figyeli. Te mennyire vagy otthon a konyhában?
3: Nézd, nem vagyok egy masterchef, de nagyon sok mindent megtanultam, hogy tudott, negyedül neveltem a kisfiam, mi most már 23 éves, rendőrként dolgozik, meg ilyenek, szóval elmúlt ezt az időszaka is, de Én nagyon sok minden főzöm. Annak a halat, a hús, a tészta, természetesen halat, mindenki tudja csinálni, de vannak a dolgai, amit nem masterchefként főzöm, hanem hát, amit kvázi egyszer jön, így mondjuk, igen.
2: Az olasz hagyományokat tartod itt Magyarországon? Nem tudom, az olasz nemzeti ünnepeket, amiket mi nem ünnepelünk, azokat te itt megünnepeled magadnak privátban, vagy olasz közösségben itt Magyarországon?
3: Igen, szoktam, de inkább, amikor van ezt a fontos ünnepeket, akkor szoktam menni Olaszország, mert ott van a családom, édesanyám, meg az összes rokonaimat, és akkor inkább ott szerettem ünnepelni ez az olasz.
2: Ők még mindig Palermóban élnek?
3: Igen, Palermóban, igen.
2: Ami egy gyönyörű kis ékszerdoboz.
3: Gyönyörű, fantasztikus, figyelj, de én voltam meg Amerikában nemrég, Miami-ban, meg a Sarasota, meg ott volt a koncerteimet, mert mondom őszintén, nekem ezt a Miami nem jött egyáltalán be.
2: Maradjunk Palermónál.
3: Senki ne vegyél tőlem Palermo, mert imádom.
2: Igen. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Érox Martini. Énekes, zenész, dalszerző, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Érox Martini, énekes, zenész, előadó, művész, dalszerző ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
2: Most nem mondom csáó, majd a végén mondom csáó, tuti. Igen. Most köszönöm, hogy itt lehetek, igen.
1: Említetted az imént, így fejeztük be az előző beszélgetés részünket, hogy nemrég voltál Amerikában. Hogy jött a meghívás? Érox Martini, aki egyébként Olaszországban született, az olasz zeneiséget képviseli, Magyarországon él, egyszer csak megy Sarasotába, meg Miami-ba. Hogy akkor direkt megkerestek, hogy akkor mi azt
2: szeretnénk? Igen, direkt megkerestek, igen, menedzserem keresztül, és felkértek, hogy mivel odakint szoktam menni, meg másik művészeket is, akkor akarta próbálni ez az olasz angolát, amilyen csinálom itt Magyarországon, mert nagyon bejött, ezt tudott itt nekem volt, és van még ezt a esti olasz klub, ha hajón szoktam csinálni ilyen kis koncerteimet, ahova együtt egy olasz vacsorával jönnek az vendégeimet, tős vendégeimet, és akkor mostanában nem tudtam nagyon foglalkozni, hát ilyen tele vagyok, az is anya ívnak, és telefonálnak, hogy mikor lesz a hajó, a buli, meg ilyen, de mostanában videokliplemez, koncert, utazgatni, meg ilyenet, ezt nem bírom ezt rakni, de megígértem mindenki, hogy hamarosan megcsináljunk újra a hajó klub.
1: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, Érox, méghozzá oly módon, hogy állítólag egy zongorának köszönheted, hogy te elindultál ezen az úton. Volt valami költözés, és aztán ott maradt egy zongora vagy pianino.
2: Igen. Hát, figyelj, de ez a Roli, most egy kicsit nosztalgiázom, mert pont most megjelentett az édesapám, be kell elkezdve, hogy hát ő neki kéne köszönni ezt az egész életem így. Mert kint tudott, tanultam építésztechnikus, utána agyományosi család, bementem a csendőrségtiszt, de igen, ez a amikor költöztünk egy üres lakás, furcsa módon a nappali volt egy nagyon régi pianino, és totál káosz volt ezt a pianinot, ezt. Én bementünk, és az édesapám a szoba közepén volt, és rákérdezte tőlem, hogy ha ő ezt megjavítja, én tanulni fogom. Hát, mondta ő természetesen hobbi, mert a súlya fontos, tudod, ez volt neki. Nem mondtam, kezdem el kicsit nyomni át a billentyűt, ilyen. Hogy mondjam ennek? Nem tudom, mondtam igen, szívből, de természetesen nagyon gyerek volt a 12 évesen. Természetesen, hogy egy 12 éves gyerek akármennyire mondja, igen, szeretném. Te tudod, hogy változnak a dolgai?
1: Persze.
2: És nem, viszont betartottam ezt az egész, végig csináltam, ennyire, hogy mégis hiába tanultam, azt megtartottam mellett az életemet, a zenei világ.
1: Hogy jött neked egyáltalán a zene az életedben? Mert amit mi ismerünk belőled itt Magyarországon, mi már a kész Érox Martinit ismerjük, de hát nyilván neked már Olaszországban, még mielőtt Magyarországra költöztél, már akkor volt zene az életedben, már akkor énekeltél.
2: Igen, én akkor volt bejelentettem meg a Sanremo is, a fiatalok kategória, amikor ott voltam, meg a Rino Gaetano Touchdown Fesztivál, amit Milánóban volt, és ott gyakorlatilag nekem igazán kezdett elindulni az élete ilyen a zenei pályával kapcsolatban, csak pont akkor kettő dolog történt Milánóban, ebből az időszakban, hogy az égi édesapám elment, sajnos, és közben megismertem ezt a magyar őt szinkronba, és nem tudtam folytatni, de ezt mondom, ez egy sors, tudod, már évek óta akarnak forgatni ezt a filmet rólam, le van írva, le van tedve valami fiókba, majd valamikor lesz, gondolom, de ebben mondom őszintén neked, hogy ez csak sors az egész. Semmi más.
1: Bandák voltak egyébként ott Olaszországban, különböző zenei együttesek, amiknek te voltál a frontembere, vagy nem tudom, kapcsolódtál hozzájuk, vagy te mindig szóló előadó voltál?
2: Nem, szóló. Olaszország ilyen szóló volt, nem volt a nehéz. Sőt, 16 éves kor meg pianobár is csináltam. Voltak nagyon fontos ilyen lokál, amit meg TV is jártam, sorozat, kis sorozat volt bennem. Kiskoromban már kezdtem ott műveskedni, hogy igen.
1: Na térjünk vissza Magyarországra, meg térjünk vissza arra, hogy nem sokára megint lesz egy koncert. És a Rikie Poverinek a nevét már említettük, akiket egyébként privátban tökre nem így hívnak. Őket hogy ismerted meg?
2: Hát, na, én megismertem itt Magyarországon 2010-ben. 2010 nekem volt egy anglemez kiadó Hamburgba, egy német-olasz figura, aki a kiadó tulajdonos volt, és gyakorlatilag mindig kommunikáltunk, beszélgettünk, stb. 2010 felkérte engem a Velencei-től, nyissam én a Rikie Poveri koncertje. És akkor örömmel elfogadtam ezt a felkérést. És amikor énekeltem pont akkori a La Notte című dal lemezeimet, amit akkor platina lemez lett a Maxi, az Angelo meg az Angelo Rikie Poveri tetszett ezt a dal. És kvázi volt a Ben Apakli, hogy ő el fogja enekelni ezt a dallanot. És akkor Marino, az anglemez kiadó, mondta, szeretném, hogy leszerződjünk veled, és akkor együtt dolgozunk. Mert szép volt, amit csináltál, a te zenei tetszik, a te stílusa, meg ilyenek, csináljunk valamit. Jó, oké, leszerződtünk, mentünk tovább, de 2010 utána én foglalkoztam az én pályafutása tovább, dolgoztam, beszéltünk, és mindig mondta nekem, hogy figyelj ide, Erox, de miért nem szervezel te valami jó a Rikie Poveri Magyarországon? Hát mondom, azt nem gondolkoztam, mondom, mert ezt te csinálod, de maximum segítelek. De csinálj, csinálj. Nagyon ügyes vagy, ilyen, meg olyan, meg olyan. Elmúlt 2010, 2024-ig, 14 év, hogy szinte egy bizonyos nap, már Marino nincs őse, sajnos, és gondolkoztam, én akarok csinálni itt Magyarországon tényleg valami nagyon jó. Mentem Palermóban, 2024. július körül nyáron, találkoztak velük, mert koncert volt Palermóban, nagyon örültek, és akkor megmondtam neki, figyelj, de mondom, fogjatok jönni Budapestre. És akkor a 2024-i megcsináltunk itt, de látom olyan nagy siker, ami volt, nem engedtek a színpadon ezt a Rikie Poverit, ez meg volt örülve az embereket. És akkor gondoltam, na jó, oké, akkor ez megtörtént, akkor menjünk az MVN Dombra, és lássuk, hogy mi történik.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére érok, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Igen. Adriano Celentano nevét már említetted, a Tribute Band érkezik. Őt ismerted személyesen, Adriánót?
2: Nem, ő nem, ő kimaradt az életemet. Igen. Nem, ő nem, személyesen nem. Csomó-csomó művész megismertem kint Olaszország.
1: A régi nagyok közül, nem tudom, hogy Lucio vagy Lucio Battisti, ő megvan?
2: Lucio Battisti, persze, ő se. Nem. Találkoztam a Massimo Ranieri, Gianni Morandi. Igen. Io voglio per me. Igen. Pupóval találkoztam, csak itt Magyarországon. Pupó egy kicsit tudott, nem nagyon. Mondjunk Ausztriába, vagy németi jobban.
1: Ott ismerte Magyarországon. Magyarországon Zucchero ismert nagyon.
2: Zucchero, Senza una donna.
1: Például.
2: Igen.
1: A Pavarottival milyen nagyot énekeltek? Azt hiszem, egy Caruso-t talán.
2: Azt hiszem.
1: Igen.
2: Meg a Ramazzotti, meg a Pavarotti is, Sebastiano a canzonet. Ezt együtt énekeltek, igen. Igen, hát ez mondom, csomó mindenkit ismerem, aki Magyarországon sajnos nem ismerte, szívesen elhoznám, de a Mamma Maria, vagy a Zurro, vagy Lasciatemi cantare, Térdenáva, ezek a sláger, amit itt nálunk működik, nem?
1: Igen.
2: Ezt tudjunk, ja.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
3: Mille prego a tutti voi. Arrivederci e baci a tutti.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jó esét kívánok, és kérem szépen, most megnyugtatok mindenkit, hogy nagyon-nagyon sok régi Beatrice, vagy új Beatrice dal lesz a mai műsorban. Amit hallottunk, az a Csak a Rock and Roll, ugye egyetlen út vezet a szabadsághoz. Csak a Rock and Roll, ez volt a Beatrice. Csillag Endrével ezt ne felejtsétek el, mert az Endre azért az fontos ebben a dologban. Járom az utam, hát ez hihetetlen. Azt hiszem, hogy meghívtak a Nagy Királyi Televízióba, hogy talán fesztivál buli volt, vagy nem tudom mi volt. Csináljuk a fesztivált, lehet. És akkor nekem kellett elénekelnem a Járom az utam című Szenes Iván szerzeményt. Én nagyon jobban voltam az öreggel. Ja, Istenem, úgy mellé fogott velünk, belevett egy műsorba minket, és utána a legfelső szintről kapott baltázást. Jó, mondom, hogy ez még elfér. Igen, és akkor mondta, hogy hát én nem értem fel, hogy itt mi van. Járom az utam, ma macska köves utam. Kevesen tudják, az 1978-ban már játszottuk, főleg azért, mert a végén ugye az van, hogy mert én itt születtem, ez a hazám, jaj, de szép volt. Na jó, haladjunk tovább, jó? Ja.

0: Körülbelül 5-6 éve megkeresett a Tortuga zenekar, hogy van egy számuk, amiben nagyon jó lenne, én részt vennék, és én is énekelnék benne. Ez volt a Törzs vendég című daluk, amit egy kocsmában forgattunk, és azt hiszem ott vettük fel a videóklipet is. És annyira örültem neki, hogy egy ilyen fiatal zenekar még megtalálja az öreget, és meghívja, hogy akkor énekeljek én is. Na, most következik egy igazi nagy sláger. Megmondom nektek, én is írtam egy párat, de ilyet, mint a tankcsapda, ilyet nem. Ez az a nap.
1: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elvesz.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Ez volt a Fox River. A dalcím az volt, hogy aranyláz. Hát igen. Az nem tudjátok, mi az, hogy arany? A szín, az az arany. Egy roma testvérem mondta ezt így nekem, mert nem tudtam, milyen az igazi arany. És azt mondta, hogy a szín arany. Na, mielőtt végleg elmegyek, következik egy ős bikini, mert ugye az ő, az nem ős bikini, nem. Abban már én nem voltam, abban már D-nagy volt. Jó, annak egy átírata, de a dal szerencsére az én drága szerzeményem.

A kitűnő AVS-t hallottuk fények nélkül. Most egy igazi rock and roll következik, ez úgy született, hogy mentünk le Miskolcra, és régi nagy slágereket énekeltünk. És egyszer csak eszünkbe jutott a pancsoló kislány, és ahogy ott elkezdtünk beszélgetni, mondtam, kapjátok elő a gitárt, megzenésítettük, ha nem kellett megzenésíteni, meg volt a zenéje, de akkor ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, és megcsináltuk, és aznap este el is játszottuk a dalt, gondolom borzasztóan játszottuk, mert nem nagyon tudtuk még. De ez volt a pancsoló kislány a Beatrice-től, és olyan jó érzés, amikor azt mondják, hogy azt nagyon jó nótát írtál. Nem merem mondani, hogy nem én voltam, hanem maradjunk ebbe, hogy én voltam, mi csirkéseim daráltam, az mégis rajtam maradt.

8 óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

0: A Dreamflow zenekart hallottuk, véget ért egy álom, illetve véget ért az álom. Nagyon nagy különbség, gyerekek. Megmondom őszintén, igen. Hát ha lefőtt a kávé, akkor az azt jelenti, hogy véget ért az álom. Következzen azok a boldog szép napok ég veled. Következik a Beatrice.
1: Na, jöjjenek azok a boldog szép... Várj, adok neked jelet, jó? Figyelj! Jó, megcsináltam!

Ez volt az Azt remélem Szonyától. Most pedig következzen, talán ebben a dallal kerestem a legtöbbet a világban, de én ezt mindig azt mondtam, hogy gyerekek, ez a lakodalmas rock. Az a 8 óra munka, 8 óra pihenés, ez mi lenne más, mint lakodalmas rock. Mert ha a kocsma is énekli, akkor az lakodalmas. Tessék, Beatrice!

0: és nem véletlenül került a műsor végére a Gyerek kislány, gyere a Beatrice-től, hiszen ez úgy született ez a dal, hogy akkor még a Csuka Monika volt az énekesnő, és próbáltunk valami olyat írni, ami talán megtetszik Erdős doktornak is, és akkor lesz egy nagy lemezünk. Nem lett. De nem érdekes, a lényeg az, hogy ez a dal megmaradt, sőt egyszer az egyik kollégánk, nem mondom a nevét, mert akkor még véletlenül lefikázzátok, ő azt mondta, hogy azon a fesztiválon ők nyertek, de azt már nem tudja, hogy mivel nyertek, de a gyerek is lehőre emlékszik. Na, jövő héten figyeljetek oda, este 11, nem előbb, nem később, akkor jön a Magyarok, itt a Petőfin, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Ez volt a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, illetve beköszöntött a fesztivál szezon, úgyhogy egy fesztivál világában kicsit le is szűkítettem már ezt a topikot, hogy a zene világában, szóval egy fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője, Kőszegi Zsolt zenész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek, és üdvözlök mindenkit, és nagy öröm újból itt ülni. Igen, annyira nem, hogy ilyen gyorsan elrepült megint egy év, de ez van.
1: Még mielőtt rámegyünk az idei Vagabond Korzóra, ami már a 12. számot viseli a neve előtt, azelőtt, szembe jött egy kép rólad az internet bugyraiban, találtam, ilyen zöld meg kék hajad volt egy bizonyos fellépésen.
2: Ez nem festett volt, a színek voltak olyanok.
1: Igen?
2: Akkor még volt hajam is, és azt hiszem azt meg jó régen készült.
1: Igen? Nagyon régen.
2: Az ilyen elég régi kép volt, de azt szeretem. Az egy jó.
1: Mi a helyzet egyébként most veled zeneileg? Együttesek megvannak még?
2: Hát most így leszűkült egy kicsit a sztori, a trióra, tehát a Kóklersz nevezető triónk, amit a Bacsa Gyuszival és a Boda Gabi Zivatarral alkotunk. Ilyen csendesülős, huncutkodós, kókleres dolgokat, azokat elköltünk szerencsére elég sűrűn. Hívnak is, ha nem hívnak, akkor is megyünk, tehát ott vagyunk mindenhol.
1: Most is fel fogtok majd lépni a saját fesztiválodon, de hogy neked egy csomó együttes van egyébként a hátad mögött, amikben részt vettél, ilyen mindenbe is belekóstoló alkatú zenész vagy.
2: Hát igen, alapból azért a Rhythm and Blues a fővonal. Annak idején, még az elmúlt évezetben létezett egy S-modell nevezetű zenekar, amivel elég sokat és elég érdekes dolgokat műveltünk elég sokáig, aztán az megszűnt, utána Equus lett, aztán Joe Cocker cover band, de a Turjanszky Gyuri féle Pup zenekarban ott live drum and bass zenét készítettünk éppen, vagy éppen próbálkoztunk egy funky speciál nevezetű őrülettel is, tehát hogy minden is érdekel.
1: Most viszont maradt akkor a Kóklerz, és ezzel fel fogtok lépni a Vagabond Korzón, és forduljunk rá a Vagabond Korzón ennyi bevezető után. Idén már a 12., vagyis hogy 11 évvel ezelőtt egyszer csak jött egy ötletek Kőszegi Zsoltnak, hogy akkor dunaharaszti, kicsit nyugodt, csendes életét fel kellene forgatni egy napra.
2: Ez kétségtelen így történt. De nem bántam meg sem én, és sem a közeg szerencsére, tehát hogy a város lakók is pozitívan állnak hozzá, a szerencsére az önkormányzat is pozitívan áll hozzá, úgyhogy mindenki várja, hogy mikor lesz már a nyár első szombatja, mert ez lett belőve, tehát eddig mind a 12-szer sikerült így megvalósítani a dátumot, vagy belőni az időpontot, és mindenki várja már, hogy mi lesz. Konkrétan már nyáron kérdezik, hogy mi lesz a következő, tehát ugye ennyire.
1: Amikor belecsaptatok ebbe 11 évvel ezelőtt, mert hogy idén már a 12. kerül megrendezésre, akkor úgy kezdtél ennek neki, hogy akkor én ebből egy ilyen hosszú életű dolgot szeretnék, hogy akkor itt most jöjjön létre valami, ami egyszerűen csak megalapozza majd a jövőbeni fesztiválokat, vagy csak egyszer szerettél volna valamit csinálni?
2: Ez csak egy ilyen ötlet volt, ilyen walk-on-fit ötlet volt tőlem, és elkezdtem beszélgetni emberekkel, természetesen hát az alapot az ismeretségi köröm, baráti köröm zenészek adták volna, meg adták is, de hát ez kellett egy csomó minden, például az, hogy bekopogtassak a város önkormányzatába, ott a polgármesterre leüljek, és akkor elmeséljem, hogy mit szeretnék én csinálni, egy olyat, ami még sosem volt Dunaharasztiban, és az első szóra azt mondta, hogy persze, mi kell, milyen utcát zárjunk le, stb. És innentől kezdve folyamatosan kiváló és kitűnő az önkormányzattal is, meg mindenkivel a kapcsolat, mert hogy mindenben is segítenek. Tehát én nem is gondolnám, hogy ezt csak felhívnak, hogy nem kéne még két kukát azért, hogyha már úgyis olyan sokan jönnek. Tehát ilyen apróságokra, amire a nagy zsesgés közben nem mindig ugrik, meg nem mindig születik meg a helyes döntés, csak akkor, amikor hiány van, tehát kéne még két kuka, és akkor közben az már ott van, mert az önkormányzat már oda vitte, tehát hogy ilyen alapvető dolgokban is segítenek.
1: Nyilván egy folyamatos fejlődésen ment keresztül a fesztivál. Az első azt gondolom még sokkal kisebb volt. A mostani, a 12. az már azért elég szép húzó nevekkel, rengeteg fellépővel, mindenféle kulturális programokkal színesített.
2: Hát most már összművészeti fesztivál előtte ki, mert először egy ilyen útszezen a fesztivál szerűségnek indult, és akkor közben Szerencsére jöttek új ötletek, csapottak hozzánk más művészeti ágakból is művészek, akik szerettek volna és szeretnének is megnyilvánulni a Vagabond Korzón, és hát tőle egy még színesebb és még izgalmasabb varázslat készül.
1: Mindig arra fókuszál az ember, ami éppen előtte van. Hogyha fesztivál szervező, akkor az adott évi fesztiválra, de hogyha így visszatekintesz az elmúlt 11 fesztiválra, akkor egyébként... És most már egy nagyon nagy valami lett, egy egész napos összművészeti jambori, mint ahogy említetted, szóval, hogy melyik volt az a sok közül, a 11 közül, amelyikre azt mondod, hogy na ez már az, amit úgy az ember elképzel, hogy akkor ezt szerettem volna megvalósítani.
2: Hát, szívemnek, meg lelkemnek mindegyik az, de szerintem legjobban sikerült ez a 2018-as. Tehát akkor az valami, így utólag visszagondolva, az olyasmi volt, mint hogyha mindenki megérezte volna, hogy lesz egy pandémia, tehát hogy De tényleg így utólag. Mert utána pedig hát utána összeszedni a magunkat a szilánkönyvünkből, ott volt egy év kiesés is, meg sose tudtuk, hogy mit szabad és mit nem szabad, tehát elég macerás időszakok voltak, és akkor ugyanúgy, mivel hogy a Vagabondkorzó költségvetése az a támogatók segítségén és a szponzorok segítségén múlik, ezért a Covid utáni időszakban, hát akkor eléggé nehezen ment. A szándék mindenkinek meg volt, csak hát éppen a zsebek voltak kopottabbak, mint mondjuk előtte.
1: Minden egyes ötletedre azt mondták egyébként az önkormányzatnál, hogy Zsolt, ezt megvalósítjuk, vagy voltak olyanok, hogy hát ez talán nem kellene.
2: Még nem volt olyan. Tehát persze az emberek már egy önkontrollja is, tehát minden eszeveszett dolgot nem próbálunk ki, de szerintem volt már olyan, hogy feszegettük a határokat, és akkor volt, de még szemösszehúzás se volt, tehát hogy semmi, tehát nagyon kafa minden.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Hello.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Vagabond Korzó alapító főszervezője. Kőszegi Zsolt ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia Zsolt, hello.
3: Köszi, hello, és mindenkinek is hello.
2: Szóval idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Vagabond Korzó. Nem sokára beszélünk a programokról, a fellépőkről, viszont volt egy ilyen elszólásod az elmúlt negyed órában, hogy ez egy olyan fesztivál, ami a támogatók nélkül nem jöhetne létre. Ezek szerint akkor te egy olyan típusú fazon vagy, aki az estét nem azzal tölti, hogy mindenféle pályázatokat kutat, és aztán pályázik, hogy akkor legyen pénze a Vagabond Korzóra.
3: Hát ez sosem merült fel bennem, mert mindig is hittem, meg hiszek is, meg úgy érzem, hogy hinni is fogok a közösség erejében. És én elkezdtem már az első előtt is kopogtatni, kilincselni, hát akkor még egy kicsit macerásabb volt, de azóta most már idén is, meg tavaly is már jelentkeznek támogatók, és itt most nem nagy lóvékra, meg nagy pénzekre kell gondolni, hanem a, nem tudom, a műkörmös kisasszony
2: megcsinálja a felépőnek a kezét?
3: Nem, hát ő is mit ad egy, mindenkinek a saját maga elképzeléséhez mérten, tehát nincsenek kvóták, tehát reklámozási felületet azt tudunk biztosítani, tehát vannak olyan cégek is, akár nagyobb cégek, vagy komolyabb vállalkozók, akik kitelepülnek, vagy molinókat raknak ki, egy csomó-csomó minden lehetséges, de számukra először az volt a meglepő, és azért is maradtak mellettünk szerintem, mert hogy nincsenek megírt befizetési kötelezettségek, hanem az az alap, hogy neked is jó legyen, nekünk is jó legyen, és ahogy te gondolod. És akkor ez nagyon jól működik.
2: Ez úgy működik egyébként, hogy neked ez hobbiból, hogy nullszaldóra kihozod azokból a pénzekből?
3: Ez minden évben úgy van, hogy egy kopra kiütjük a kaszát. Idén januárban talán valami 70 000 forint volt a számán. Tehát, és ez minden évben egyesülettel csináljuk, tehát minden teljesen tiszta, teljesen fehér.
2: De akkor nem az van, hogy te szeretnél ebből nem tudom kivenni utána június 12-én 150 000 forintot.
3: Tudod, hányszor volt az, hogy még azért is van hónap elején, mert akkor kapjuk a fizetést, hogy bementem az automathoz, levettem a fizetést, és abból fizettem még ki a cuccot. Hát ez egy ilyen dolog. Mert hogy a Vagabond Korzó a közönség számára ingyenes, tehát ez mindenféleképpen fontos. Mert az alap gondolata az, hogy a kultúra élvezete szerintem, meg szerintünk, akik ezt csináljuk, alapjog. Tehát, hogy gyere el, érezd magad jól, és nem kell más csinálnod, nem kötelező semmi, eljössz és kikapcsolod.

0: Mindez tehát június 6-án kerül idén 12. alkalommal megvalósításra, a Vagabond Korzó Dunaharasztiban lesz. És nyilván egy zenei fesztiválról van szó, elsősorban zene, de hogy ezen kívül összművészeti, szóval minden is megjelenik. Mik még a zenén kívül, Zsolt?
1: Hát most már jó néhány éve a városunkban van egy nagyon jó működő Paradicsom Sziget Egyesület, akik népzenével és táncadakkal foglalkoznak, és nekik már a Vagabond Korzón van a kihelyezett táncházuk. Teszem azt, amit úgy kell elképzelni, hogy az utcán, tehát nincsenek színpadok, nincs azért, hanem ül a zenekar a járdán, és a néptáncosok meg felkérik a járókelőket, és bevonják a táncházba, tehát egy ilyen nagyon ilyen mágnesek, tehát hogy pont tavaly előtt volt egy nagyon aranyos, amit én személyesen nem láttam, de fotókat nagyon sokat láttam, mert a Prosecturo nevezetű punkzenekar volt az egyik színpadon a meghívott vendégünk, és hozzájuk persze jöttek a kis fiatal punk fiúcskák, meg punk lányocskák, teljesen jó, de ez ilyen 100-200-300-an, viszont olyan fotók készültek, hogy a népviseletbe öltözött nénik lekérték őket, és olyan fotó, hogy a nagy tarajos, tehát a színes tarajos fiúcska meg lányocska táncol a nagy rakott szoknyás nénivel, tehát hogy ez valami, és ezért erről szól, tehát hogy ez pont ilyen.
0: Kultúrát találkozás.
1: És ezen kívül van nagyon sok fotós, akik mindig is bejelentkeznek, jönnek kerítésgalériának, neveztük el, meg osonó fotóknak ezeket a dolgokat, mert hogy mindenki ott teszi le a képeit, ahol akarja, ha akar, akkor csinál neki valami különleges dolgot, hogy ne csak a kerítésre legyen felaggatva, de a lakók, ahol mondjuk ez van, ott megvan, megengedik, hogy a kerítésre, vagy akár van, aki kicsit kinyitja a kaput is, az udvarba is egy installációt elhelyezzenek. Akkor idén lesz Vizsői János szobrászművésznek óriási ilyen nagyon nagy ember nagyságú, vagy annál nagyobb ilyen nagy fém szobrai hozzuk majd ki, vagy hát ő ajánlotta fel, hogy szívesen megnézhetővé teszi ezeket a szobrokat. Tehát ugye nagyon, nagyon izgi.
0: Ez a Lehelletek, ugye? Ez a
1: Lehelletek, igen, ezt úgy neveztem el, de tetszett neki is. Tehát a művésznek tetszett, akkor mindenkinek kell, hogy tetszen.
0: Ezek a fotók, meg ezek a szobrok, ezek múzeum jelleggel szépen megnézed, mindent a szemnek, semmit a kéznek, vagy hogyha valaki azt mondja, nekem tetszik ez a bizonyos Lehellet, vagy ez a fotó, akkor adok érte 5000 forintot és vihetem haza.
1: Hát mondjuk a szobrot azt nem hiszem, mert hogy ezek azért sokkal komolyabb értéket képviselnek, viszont a képekre hogy itt a fotósokkal kell megegyezni, tehát hogy ez már rajtuk múlik, hogy ez meg lehet-e venni egy deci felesért, vagy egy pohár sörért, vagy nem tudom, vagy egy nagyon jó hosszú lépésért.
0: Szóval táncház lesz, népzene is lesz, mert hogy népzenei koncertek is lesznek
1: egy igen, igen, táncházon. Igen, igen, igen,
0: tehát
1: igen.
0: Nem csak Prosecturo lesz.
1: Nem, de Prosecturo most nem lesz, de lesz Motorhead meg Led Zeppelin, tehát lesz más.
0: Beszélünk majd a zenékről nem sokára, illetve a fellépő együttesekről. Szóval idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre, tehát Dunaharasztiban a Vagabond Korzó, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó ötletgazdája, alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Vagabond Korzó világában kalandozunk. Június 6-án kerül idén megrendezésre Dunaharasztiban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője. Köszegi Zsolt, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
3: egyszer. Ura, én is örülök. Neked is, és mindenki másnak, aki hallgatja.
2: A táncházat már említetted, meg a szoborkiállítást említetted, meg a fotókat említetted, erről már beszéltünk az idei programok kapcsán, és egy proszektúrát vagy szepultúrát, melyiket mondtad?
3: A proszektúra volt, ez az tavaly előtti zsúr volt.
2: Na, akkor beszéljünk az idei a 2026-os felhozatalról. Szepultúra, proszektúra, Iron Maiden, ezek most nem lesznek.
3: Ezek most viszont... nem lesznek, viszont lesz Vadfrutik, hogyha az, egy először az ismertebb neveket említsem, vagy lesz Lovasi Bandi egyszer maga, mint variáció, de az ismertségi sorrendben akár mondhatnám a Quimby zenekar dobosának, a Gerdes Isfaszonak a Marlboro Man című zenekarát, vagy a Rói és Ádám trió mindkét tökő, tehát a duó része külön-külön variációkkal érkezik. Rójnak a Tim Hanks nevezett zenekara nemrég készült el, Tiszai Vivian dobossal, tehát dob és gitár, ennyi az egész. Tehát Tim Hanks-szal ők lesznek. Ádám pedig a Zsiván Jesse nevezetű triójával jön. Most jelent meg a lemezük, azt szeretnék bemutatni, és szerintem sikerülni is fog nekik, de jön mondjuk Ferenci Gyurinak a lánya, a Ferenci Bora country zenekarával. Pont itt a Petőfi TV-ben, amikor voltak egy másfél hónap ezelőtt, akkor így beleszaladtam, sőt, a Petőfi Rádiónak az élőjében voltak.
2: Az voltak bizony.
3: És igen. És beleszaladtam, és akkor már hívtam is a Borát, vagy írtam rá Borára, hogy akkor így gyertek, és akkor jönnek, és tök jó lesz. De ezen kívül a nagyon ifjú közösséget is most egy kicsit megpiszkálgatjuk, mert jön két felfelé törekvő hip-hop arc, a Grasa és Hazatomika nevezető fiúk, ők is kétszer fél órát fognak szórakoztatni mindenféle őket szerető embereket, vagy megmutatni a nem is, az őket nem ismerőknek, hogy éppen mit csinálnak. Vagy éppen jön Vasicek öcsi a Panoptikum nevezető új formációjával, ahol Little G-től kezdve félelmetes, nagyon jó muzsikus felhozattal. De lesz külön könyvtár színpadunk, vagy könyvtár Bécs Café színpadunk, ahol a Priger Zsolti, az Anima Sound System motorja Bukowski programmal készül. Hát elég érdekes lesz fél négykor Bukowskit hallgatni, de szerintem aki egy kis obszcénségre vagy huncutságra vágyik, az meg fogja találni, mert mind a Zsoltit is ismerjük, és mind pedig az előadó művésznőt és a művészt, aki még vele lesz. Társban nagyon jó.
2: Nagyjában egészében elsoroltad a fellépüket, ezen kívül nyilván lesz még egy-kettő, ami kimaradt, a Koklersz is ott lesz a saját együttesen.
3: Még sok van szerencsére, de ezt majd mindenki járni után a
2: megfelelő
3: közösségi oldalakon megtaláltuk mindent is róla.
2: Szóval, hogy elsősorban zenei, de nem csak zenei fesztivál, már említetted, hogy mindenféle képzőművészeti alkotások is lesznek kiállítva, meg lesz táncház, szóval a népművészet, a néptánc is beszűrődik. Színház irányba elmehetünk, Zsolt?
3: Színház irányba azért nem tudunk elmenni. Néha volt már például, hogy egyszer-egyszer stand-upos hívtunk el, de maga a színház az egy ilyen kötöttebb, ülősebb, folyamatos igénybevételt kívánó dolog, és a Vagabond Korzó az meg ilyen mozgó, forgó, pesgő dolog. Most úgy kell elképzelni, hogy idén is 6 helyszínünk lesz, 6 színpadunk lesz, és a két legtávolabbi színpad között 800 méter van. Tehát most, és ebben a tömbben szerencsére most már ilyen 5-6 ezer ember mozog a fő időben, tehát mondjuk délután 5-től már este 10-ig, tehát hogy és mindenki mozog, mert mindenki valamit szeretne látni, és pont az, amit meg nem szeretne látni, de leakad, mert olyat még sose hallott és sose látott, és ez a lényeg a Vagabond Korzónak, hogy olyanokat is lásson és halljon az ember, amit különben nem nézne és nem hallgatna meg.
2: A fellépők közül az összes fellépő úgy lett megszólítva, hogy te szólítottad meg őket, hogy akkor de jó lenne, ha jönnétek a következő Vagabond Korzóra, vagy vannak most már olyanok egyébként, akik jelentkeznek nálad, hogy akkor hallottunk róla, milyen szép múltatok van, és akkor lehetne, hogy a következőn mi is fellépünk?
3: Nagyon sok ilyen van, és tényleg most kell elnézést kérni mindenkitől, akik nem tudnak jönni, de olyan jó hírünk van szerencsére, hogy akár egy hetes is lehetne a Vagabond Korzó fellépő szinten, de mi megmaradunk ennél az egynapos, vagy hát egy jó erős félnapos Szolinám, ilyen délután kettő körül kezdődnek a zsúrok minden egyes helyszínen. Egyszerűen fizikai lehetetlenség ennyit feldolgozni. Nagyon sokan vannak, akik folyamatosan jönnének vissza, akik már voltak itt egyszer, mert hogy az a szerintük is az a varázsa, meg hogy nem mennek haza a zenészek, hanem maradnak. És ez nekem alapgondolat is volt annak idején, hogy a mi zenészek olyan ritkán találkozunk egymással, és az a Vagabondkorozó valamiért, én ezt szerettem volna, hogy így legyen, de így is alakult. Aha. Tehát olyan jó nézni mondjuk olyan éjfél körül az utolsó színpadnál, ott összegyűlik mindenki, és egy pultnál találkoznak a különböző műfajok, különböző zenészei, és leülnek, és dumálgatnak, és röhögnek, és jól érzik magukat. Tehát, hogy ez jó.
2: Elég régóta ismerjük egymást, és beszélgetünk a Vagabond Korzókról, hogyha az elmúlt, nem tudom, 3-4 évet veszünk, itt ülünk a Petőfi Rádió stúdiójában, és mindig azt mondod, hogy igen, ez nekem ilyen hitvallásom, hogy egy ilyen egynapos dzsemborit szerettem volna, elkezdődik délután, és éjfélkor meg tök jól érzi magát mindenki. Kíváncsi leszek, hogy melyik lesz az az év, amikor beadod a derekat, hogy jó legyen egy nulladik nap, mert biztos lesz majd ilyen valami.
3: Igény az van rá, tehát, hogy van rá, mindig van rá igény, de én úgy gondolom, hogy a Vagabond Korzó az nem akar nagy fesztivál lenni, hanem mi el vagyunk a saját kis undergroundságunkban, és ennek nem kell nagyobbnak lennie, nem kell feltuszakodni a mainstream felé, vagy bármi felé, hanem
2: azért ez is elég jó. Vagy ez. Igen, de hogy a fellépők névsorát, amit említetted, tehát a Vadfrutik azért nem lép fel akárhol.
3: Kétségtelen, szerencsére.
2: És most csak a legnagyobbat mondom, Vasi nem lép fel akárhol. Nem. Úgyhogy itt azért van mögöttetek nem csak múlt, hanem szaktudás is, meg nyilván azért, mint ahogy említetted, vágy van arra. Hát nem részedről, mert letolod ezt magadról, hogy nekem nem kell 2-3 napos fesztivál, hagyjatok engem, túl sokat kéne dolgozni.
3: Persze azért jó, hogy a zenészek között is ezért van a sok-sok visszajáró, vagy visszajönni szeret, vagy szeretne visszajönni játszani, mert hogy ami nagyon fontos, hogy igényesek vagyunk mind a technikai megszólalásra, mind pedig a műfajok keverésére és a kiválogatásra is. Tehát, hogy ez mindenféleképpen sikerült már jó néhány éve azért tartani egy olyan szintet, ami csak komolyabb tud lenni, de lefelé nem megyünk.
2: Csúszások szoktak lenni, fölmegy valaki délután 4-kor a színpadra, kapott egy órát, azt mondja, hogy ó, de sokan vagyunk, milyen jól érzem magam, akkor negyed órát még rátolok gyorsan, itt van még 3 dal.
3: Ez ilyen fesztivál zsúrban ez mindig benne van, hogy hirtelen valaki flash-t kap, és akkor úgy dönt, hogy ő most az élete összes dalát el szeretné játszani, és vannak olyan színpadmesterek, vagy éppen technikusok, hogy akkor így próbálnak utolni rá, hogy jó, azért ezt nem kéne. De hát így bőven van számolva az idő, tehát vannak átszerelési idők ilyenek is, de volt már nem egyszer ilyen, hogy elcsúszott a dolog. De van az a helyzet például, ami teljesen értető, hogy főleg már a fősodor időben, hogy olyan a zenekar, meg olyan a közönség, hogy nem mondod neki, hogy hagyják abban, mert egyszerűen akkor a fél, hogy akkor menjen, és akkor majd utána levők csúsznak egy fél órát, nincs abból semmi baj, tehát inkább később kezdenek egy fél órával, mint negyed órával korábban, mert akkor az ő rajongójuk nem érnek oda.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt ül velem szemben a stúdióban. De jó, jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsolt.
2: Szervusz, és mindenkit is én is köszöntök.
1: Idén 0606. Ó, 26-06-06, mennyi
2: hatos? Mindenféleképpen kíváncsi lennék egy számisztikusnak a véleményére.
1: A Kis Zoltán Zérót kell megkérdezni, hogy szintén zenész, és egybe el fogja mondani.
2: És elmondja, akkor... ez kétségtelen, tehát hogy nekem is meg sejtették, meg vannak olyan zenekarok, akik így megcsinálták az eventet az ő fellépésükről, és ott külön kiemelték ezeket a varázslatot, és őt van, aki 6 órakor kezd. Tehát 06 6 órai kezdés.
1: És ráadásul 6-an leszünk a színpadon?
2: Ebben peresem erek nem menni.
1: Jó, szóval, hogy június 6-án, tehát immáron 12. alkalommal Vagabond Korzó. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, történettel kapcsolatban, fellépőkkel kapcsolatban, összművészetiséggel kapcsolatban. Arról még nem beszéltünk, hogy a színházat kérdeztem, azt mondtad, az nem fér bele, ha már stand-uposok voltak korábban. Gasztrokultúráról nem beszéltünk még.
2: Tehát van, hogy a cateringből elég változatos, mindig is igyekeztünk a változatosságra. Most is úgy van, és akik jönnek zömmel környékbeli vállalkozók, akár étellel, akár itallal, ilyenkor külön készülnek a Vagabond Korzóra. Pont olyan, főleg itt az ételek számítanak, hogy ilyen kézbefogós, tehát hogy nem halászlevet árulnak, hogy le kell ülnöd és szálkáznod kell, hanem ilyen kézbefogós, mész és pöröksz, és mész a következő helyre. És meg ilyen szét, tehát a klasszikus értelmeben street foodokkal, tehát a kis kolbásztól kezdve a kenyérlángosig, meg az óriás palacsintáig, tehát minden kézbe is mész.
1: Arról sem beszéltünk még, és akkor itt egy újabb topik, hogy olyanok vannak-e, akik mondjuk azt mondják, hogy itt Budapesten a Petőfi híd tövében felpattanok a bringámra, és akkor kitekerek Dunaharasztiba a Vagabond Korzóra.
2: Mindenféleképpen ajánlom ezt a variációt is, tehát kerékpárral is nagyon jó, gyalog egy kicsit messze van, tömegközlekedéssel viszont elérhető, mert például a Néplégettől busszal 26 perc, tehát a volánbusz 26 perc, közvágóhídról a hív. Elnézést, a hív az fél óra, tehát pikpakot lehet lenni, nem egy ördöngös távolság. Személyautóval meg hétvégén 20 perc alatt kimul az ember Dunaharasztin, tehát hogy de hát azt mondjuk az italfogyasztóknak nem nagyon ajánlom. Most még azon fáradozunk, pont egy ilyen sikerült talán felszednem egy szállat, mi vagy
1: transfer.
2: Ha egy olyan visszautat, mert hogy az utolsó hív sajnos, tehát elég ez a Ráckevei hív eléggé síralmas volt mindig is, és a visszahív az 11 óra, 15-kor megy, jön vissza a Vágóhídig, és most úgy néz ki, hogy sikerül legalább egy darab olyan busz szerezni, ami mondjuk a névfél körül indul vissza, és Boráros tégbe hozza az embereket, mert ez örök panasz volt, hogy még maradtak volna így a leüllepedős dumálgatásokra, de futni kellett, mert ment a hív, és ezért, tehát most ezen vagyunk, ezt szerintem remélem meg is sikerül is megvalósítani.
1: Azt említetted, hogy 23-15-kor jön az utolsó hív visszafelé Dunaharasztiból, gondolom, ott azért, mint a heringek úgy vannak az emberek.
2: Kétségtelen, persze. De nagyon sokan vannak, nagyon érdekes, hogy most megy jó ideje, hogy mindig így rám írogatnak, jönnek társaságok az ország több részéről, tehát ilyen Pécs, nem tudom, Szombathely, és ők hálózsákosok, ők lemennek a Dunapartra, bevaszkolják magukat, és reggel indulnak haza. Mert hogy az ő kedvenceik, most teszem azt mondjuk a Vasfutik, azért feljönne Pestre, fizetne a bárhol bármennyit, és itt meg azt a pénzt, amit a belépőre különben is szánna, azt meg itt el tudja költeni, és el tudja szórakozni, és még azon kívül lát 25 teljesen másmilyen zenekar. Tehát, hogy elég sokan vannak már, akik így spontán így elindulnak.
1: És meg egy vadregényes éjszaka is belefér a Dunaparton.
2: Gyönyörű
1: a
2: Dunapart, Dunaharasztin, úgyhogy érdemes.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, és kb. Erre vonatkozik, amit az imént említettél, az egyik kérdés, hogy a közönség, akik érkeznek évről évre, ők Dunaharaszti, vagy Budapest és agglomeráció vonzás körzet, vagy hogy tudnak róla szerte az országban, hogy létezik egy ilyen, és akkor távolabbról, nem tudom, Győrből.
2: Tehát jönnek most már szerencsét, főleg a zenekar nevek, a hívó nevek tudnak lenni, de most így arányaiban azt mondjuk a városból, Dunaharasztiból mondjuk a jó egyharmada, és a másik két, másik közel egyharmad az a Dunaharaszti környékéről, és hát a fővárosból meg a maradék egyharmad. Tehát, hogy, de ez mindig változik, tehát hogy ez azon is múlik, hogy most kiszalad bele ebbe a hírbe, hogy ez lesz, és ott van az ő kedvence, és a mai világban 2 másodperc alatt ezen ember összeszalad, hogyha úgy akarják.
1: Igen. Utolsó utáni kérdés most már a végére, Zsolt, mert ugye elérkeztünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan program, összművészeti, kulturális fesztiválról van szó. Elsősorban zenei, de lesz táncház, meg kiállítás, meg gasztró, meg minden. És arról nem beszéltünk, hogy egy ilyen fesztiválon, ahol ilyen nevek, ilyen zenekarok, ilyen együttesek lépnek föl. Vadfruttik, Lovasi, Led Zeppelin, Kuklerz, stb. Gyerkőcöknek van zeneiség vagy program?
2: Igen, igen, pont a Folkporta nevezetű helyszín, ahol néptáncosok is vannak, ott bábelőadások, meseolvasás van, tehát hogy nagyon elfogadott és bevált sztori mondjuk a helyben lakóknak, hogy korodai után kihozzák a gyerekeket, részt vesznek ezek a próbában, hazaviszik mamához, lerakják a gyereket, és akkor utána pedig ők elengedett kézzel csapnak bele az éjszakába. És ezt mindenkinek ajánlom.
1: Neked milyen feladatai lesznek, vagy vannak egyáltalán feladataid?
2: Minden is. Minden is.
1: Nem az van, hogy megérkezik a művész úr, és bemegy az öltözőbe, és akkor kezdődik a Kóklerz koncert nem sokára, egy fél órán keresztül rámulódás, aztán pihenés, hanem igen, hogy jössz mész.
2: És akkor utána, amikor vége van a Kóklerz koncertnek, akkor nem tudom, hajnal egykor, akkor nekiállunk kordonokat bontani, molinókat leszedni, rendet rakni magunk után, és stb. Tehát az olyan reggel 6 körül szoktunk mondjuk ágyba dőlni, és akkor 8-kor még kimegyünk körbejárni még egyszer mindent, és a maradék maradékait is még összedegetni. Tehát ez ebből olyan vasárnap esti pihenés szokott lenni.
1: Zsolt, mindent bele, 12. Vagabond Korzó, június 6-a. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes.
2: Én is köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már is indul a kett hajnalunk itt a Petőfin. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Június 2-a van, és a következő órákban is számíthatsz a hazai kedvencekre, különlegességekre. Ezt ígérhetem. A kultúrkör elé jön már is Keresztes Ildikó és az Emlékek Háza.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag